0: máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu Retro és slágerzenékkel.

0: máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu Retro és slágerzenékkel.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmódfesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
0: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

2026-ban is együtt. Poptarisztja.hu, a nosztalgia hangja. This one goes out to the one I love.

0: one goes out to the one I love.
1: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit. Kedveli műsorvezetőinket?
2: Akkor mondja el ismerőseinek,
1: hogy ők is szerethessenek minket.
3: Ez a poptalisznya.hu.

0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket?
1: Akkor mondja el ismerőseinek,
0: hogy ők is szerethessenek minket.
2: Ez a poptalisznya.hu.

tovább él legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Egy rádió, ahol valóban fontos a hallgató szórakoztatása.
1: www.poptarisznya.hu

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Áll aki, fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

0: Ez itt a poptarisznya.hu.
1: Only the best music.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmódfesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Kudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol? Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bug Parts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom! Hit the road, Jack. Don't you come back. Don't blame it on sunshine. Don't blame it on the moonlight. Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n. Okay.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszd az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Hudák Misivel. Hudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgöm fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Hudák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

Kint a tovább él, legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bakpalc Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk. A Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, használják, hallgassák. Poptarisznya.hu, a Retro Net Rádió.

0: Laptarisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.

0: Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bakpalc Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

0: Létósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Létósó. Minden csütörtökön 9-től 12-ig. Itt a poptarisznye.hu-n.

vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznyoldalra és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű. Facebook.com

Hotel California megint szól. Védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Sztárok a poptarisznya.hu-n.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent.
1: Utazzunk együtt a hangok tengerében.
0: A nap 24 órájában.
1: www.poptarisznya.hu.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: nyugodt, békés sziget az internet tengerében.
1: Popterésznye.hu.
2: Az igazi zenék tárháza.
3: One need talking to me last night.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bakpalc Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel, let it be, let it be, akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

0: legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval.
1: www.poptarisznya.hu

0: Paktarisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.paktarisznya.hu.

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Egy újabb sláger itt a paptarisznya.hu-n.
1: Döklő a déli nyár, az éjben penget szál gitár, ott most egy kedves

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
0: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bakpalc Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Kudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor zene verzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

És most a műsor, amire vártok. Egy év. Két név. És rengeteg klasszikus. Megállás nélkül.

Kellemes napot mindenkinek! Ez itt újra a Mixapták a legnagyobb slágerekkel, úgy, ahogy még garantáltan nem hallgatták őket. A mixmester ma is Orbán DJ Mix Tamás, a mikrofonnál pedig... Mai adásunkban az elmúlt évezred végére utazunk vissza abba az évben, melyben a legnagyobb sláger egy hatalmas mozisiker, a Titanic filmzenéje volt.

A diszkók akkori közönségét a Run DMC táncoltatta. Dézsó Ri az életről énekelt nekünk. A Mix Akták mai adásában 1998-at írunk. Fantasztikus, fantasztikus! Mai első mixünkben meghallgathatják minden idők legtöbb bevételét hozó 11 Oscar-díjas Titanic betétdalának egy kissé felgyorsított változatát. Az eredetit egy francia-kanadai díva Celine Dion énekelte, aki 250 millió eladott lemezével a világ egyik legsikeresebb művésznőjének számít. Pályafutás 1980-ban kezdődött, amikor édesanyja és annak bátyja komponált zenét a kis Celine számára, amit aztán elküldtek egy zenei producernek, aki olyannyira bízott az akkor 12 éves lány tehetségében, hogy jelzáloghitelt vett fel, csak hogy beindíthassa annak karrierjét. Celine meg is hálálta ezt, hiszen számos világméretű zenei fesztivált megnyert, köztük 1988-ban az Eurovíziós dalversenyt is. 20 éves korára már 14 lemeze jelent meg, mégis inkább csak Kanadában és Franciaországban számított igazi sztárnak, mivel albumain többnyire franciául énekelt. Itt szeretném megjegyezni, hogy egyik kanadai sikerdalát az egykori hungáriás Sipos Péter írta számára, aki ma Kanadában elismert és népszerű musical szerző. De visszatérve Celine-re, 1993-ban aztán begyűjtött egy Grammy-t, és megjelent első angol nyelvű albuma, majd rákövetkező lemeze újra franciául szólt. Úgy látszik, megérte ragaszkodnia anyanyelvéhez, hiszen ez a lemez lett a világon a legtöbbet eladott francia nyelvű korong, amely számos országban több mint fél évig volt a listákon. Legnagyobb sikerét a már említett My Heart Will Go On című Titanic slágerrel érte el, amit eredetileg nem is akart elénekelni, és csak menedzsere hosszas unszorása után vállalta el. Mai első összeállításunkban helyet kapott még a nagy visszatérő a Modern Talking, a You're My Heart, You're My Soul, újra hangszerelt és rap betéttel ellátott változatával. A rap Eric Singleton nevéhez fűződik. A duó kiadója már a csapat első feloszlása óta szerette volna, ha újra összeállnak, legalább néhány fellépés erejéig. De Dieter Bohlen sokáig ellenezte azt, hogy Thomas Anderssel együtt lépjen újra színpadra. De végül 1998-ban kötélnek állt. A dolognak nem csak azért van jelentősége a pop történelem szempontjából, mert a Modern Talkingnak sikerült újabb 60 millió lemezt eladnia, hanem azért is, mert régi slágerek leporolásával egy olyan feldolgozási hullámot indítottak el a popzenében, amely mind a mai napig tart, és aminek eredményeképpen ma már alig találunk olyan slágert a 70-es évektől kezdve, amelynek ne lenne egy újabb évezredbeli verziója. De most még maradjunk az előző évezrednél, pontosabban 1998-nál, itt a Mix Aktákban. 97.8 on your FM dial, you're listening to the funkiest station in the nation, and today we're just modern talking.

Jó 10 évet repülünk vissza a mai adásunkban, és bepillantunk egy kicsit 1998 érdekes eseményeibe. Ebben az esztendőben kezdik meg Brüsszelben a hivatalos tanácskozásokat Magyarország Európai Uniós csatlakozásáról. Budapesten az Erzsébet téren leteszik az új Nemzeti Színház alapkövét. Egy máig nem feledett bűntény is történt ekkor a fővárosban. 4 meghaltak, és 23-an megsebesültek, amikor az Aranykéz utcában felrobbantottak egy autót. A merénylet célpontja valószínűleg egy alvilági kapcsolatokkal rendelkező vállalkozó volt. Ez év szeptemberében alapítják a Google nevű vállalkozás Kaliforniában, amelynek internetes keresőprogramja nélkül ma már nehezen tudnák elképzelni a világhálón való böngészést. Idehaza novemberben egy zalai gázkitörés miatt több falut kellett kitelepíteni, a kárpát-aljai rendkívüli esőzések miatt pedig több folyó is kilép a medréből, és több mint 400 000 ember lakóhelyét önt el az árvíz Magyarországon, és súlyos helyzetet teremtve ezzel. Ja, és egy üstökös tart a föld felé, és a pár bátor ember Bruce Willis vezetésében nem landol a kisbolygó felszínén felrobbantva azt, talán már nem is élnénk. Ez persze csak a filmvásznon történt. Az év legnézettebb mozia az Armageddon volt, de akkor mentették meg Ryan közlegényt is. Mi viszont térjünk vissza a valóságba, a nagyslágerek közé, amelyek közül 5 következik most mai második mixünkben 1998-ból.

0: megállás nélkül. Mix Octave, V. Tóth László és Orbán DJ Mix Tamás műsora. Nincs megállás.
1: Ha szeretnének többet megtudni a Mix Octave-ról, látogassanak el honlapunkra a www.mixoctave.hu címre, ahol a műsorral kapcsolatos információk és érdekességek mellett azt is eldönthetik, milyen slágerek kerüljenek a Mix Octave következő adásaiba.
2: Ez jó!
1: www.mixoctave.hu. Itt a Mix Octave 1998-ból, a mikrofonnál B. Tóth László. A külföldi sikerek mellett belehallgatunk egy kicsit a magyar szerzők slágereibe is. Itt van mindjárt a Babysitters. Az együttes arra kért bennünket. Az adány benne 27-nek szüksége volt egy házra. Az évben egy friss lánycsapat feldolgozta Szűcs Judit klasszikusát, és újra táncba hívott minket.

0: a Back to Blacknél felrobbant a szerelembomba.
1: Mellettem robbant fel egy szerelembomba.
0: És az éjjel már 1998-ban sem ért véget a Soho Party jóvoltából.
2: Buli van a fégen,

sem az éjjel, sem a mai mix akták még nem ér véget. Harmadik mixünkben jön többek között a For the Cause együttes, melynek rendkívül fiatal tagjai egy testvérpár és unokatestvérei kezdetben gospel kórusként járták Amerikát. Majd jön benne King 1987-es slágere, ezt feldolgozva lettek igazán világhírűek. Jön még a Stand By Me, és még négy fantasztikus sláger 1998-ból.

0: Elpörgetjük egy kicsit a tempót itt a Mixaktárban, mégpedig 1998 öt igazi partis lágerével. Az év talán legemlékezetesebb ritmus egy amerikai hip-hop csapat tőlük szokatlanul gyors és ütemes lágere lett. A Run DMC 1982-ben alakult, és egyike a hip-hop zenei stílus alapítójának. A három tag 1984-ben elsőként kapott aranylemezt hip-hop előadóként, és a Rockbox nevű klipjük volt az első rap videó a Music Television, az MTV történetében. Egyik emlékezetes lágerük már szerepelt az 1986-os Mixaktárban. Az Aerosmith-szel közösen eladott Walk This Way is bizonyítja a csapat sokoldalúságát. 2002-ben a banda egyik tagját, James Master Jay-t Quincy zenei stúdiója előtt ismeretlenek lelőtték. Na de evezünk kicsit békésebb vizekre, jön még a Faithless, amely szerint Isten egy DJ, és a Scooter is a mai negyedik mixünkben, természetesen 1998-ból.
1: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: Resurrection! Mai időutazásunk 1998-ban repített bennünket. Rövidesen egy újabb időutazás és egy újabb mixakták vár önökre. Addig is hallgassák kedvenc rádiójukat, szeressék a zenét, és legyen jó a kedvük. Ennek reményében búcsúzik a műsorvezető. A viszont hallásra.
1: Ez volt a műsor, amire a jövő héten is várni fognak. Egy év. Két név. És rengeteg klasszikus. Megállás nélkül. Mix

És most a műsor, amire vártok. Egy év. Két név. És rengeteg klasszikus. Megállás nélkül.

Kellemes napot mindenkinek! Eljött az ideje, hogy egy újabb aktát nyissunk ki itt a Mixattákban. A mixmester most is Orbán DJ Mix Tamás, a mikrofonnál pedig a műsor állandó házigazdája. Mai adásunkban a 80-as évek második felébe térünk vissza, amikor Whitney Houston táncolni akart valakivel. Sabrina pedig a fiúkról énekelt. Michael Jackson arra volt kíváncsi, hogy ki a rossz. A rádiók pedig Madonnától a

0: a Mixaktákban ezúttal 1987.
1: Jaj, de jó!
0: Adásainkban a 80-as, 90-es évek legjobb slágereit idézzük fel, ám most egy olyan együttesről szeretnék önöknek mesélni, amely pályafutását már a 60-as években elkezdte. A 80-as évekbeli sikereknél már az együttes visszatéréséről beszélhetünk. A Bee Gees-ről van szó, arról a csapatról, amely angol

Volt a negyedik testvérük is, Andy Gibb, aki nem tudta megemészteni a fiúk óriási sikerét, a fiúk pedig nem vették be bandába, szóló karrierre rövid ideig tartott, és nagyon fiatalon meghalt. A fiúk már visszatérve a három Gibb testvérre, már 6 évesen színpadra álltak, és 1960-ban már saját tévéshowjuk volt Ausztráliában, ahonnan aztán Angliába mentek, és egyesek a Beatles konkurenciájaként emlegették őket. Amúgy Barry Gibb a kor szexszimbóluma lett. És itt egy pillanatra álljunk meg, hiszen hatalmas példányszámok kerültek eladásra. Annak idején a Saturday Night Fever 40 milliós példányszámot ért el. A Stayin' Alive 42,5 millióban fogyott, mint kislemez, és Grammy-díjat is kaptak 2003-ban. És aztán jött a tragédia 2003. január 12-én, éjfél után 10 perccel egy kórházban Maurice Gibb meghalt. Minden esetre én azt hiszem, hogy a Bee Gees esetében, a legtöbbek emlékezetében a szombatesti látszim film slágerei, és annak szinte valamennyi momentuma maradt meg. Bizonyára örönek is rögtön beugrik a testvérek összetéveszthetetlen magas hangja, ha csak szóba kerülnek legnagyobb slágereik. Mint említettem már, hogy a Stayin' Alive, a Night Fever, John Travolta volt amúgy a főszereplőjének a filmnek. A fiúkat nem mutatták, a fiúk nem játszottak ebben a moziban, viszont a zenéjük ott szerepelt. 1987-es You Win Again című slágerükkel azonban már azt akarták bizonyítani, hogy sikerük nem csak a különleges hangzásnak köszönhető, hanem sok mindennek, és ez bizony nagy igazságot takart. Az utolsó nagy lemezük, amely mind a hárman ott voltak a színpadon, a One Night Only című album volt. Ez nem fogyott el csak 6,5 millióban körülbelül, de hát ez is óriási példányszám, bár a 40 milliós Saturday Night Feverhez képest alacsony, de minden esetre ez volt az utolsó közös fellépésük, és mint említettem volt, 2003. január 12-én meghalt Maurice Gibb. A 4 Gibb fivéből már csak 2 létezik, és Bee Gees sincs tulajdonképpen, mert ugye Maurice pótolhatatlan. De térjünk vissza a mixaktákra, a You Win Again-t hallhatják, és ezen kívül még 4 másik megasláger következik mai első mixünkben 1987-ből.

1987 slágereit állítottak össze ma önöknek itt a Mixaktákban. Ebben az évben már a politikai változás jegyében Mihail Gorbacsov, a Szovjetunió főtitkára meghirdette a perestrojkát. Ronald Reagan amerikai elnöke pedig megállapodtak a középhatóságú nukleáris fegyverek leszereléséről. Itthon már a rendszerváltás előszeleként sor került az úgynevezett Lakitelki találkozóra, melynek során 150 értelmiségi kérte az ország és a párt vezetőit, hogy nyílt eszmecserén vitassák meg az ország gondjait. Bizonyára sokak számára kedves hivatal is megkezdte a működését ebben az esztendőben az adó és pénzügyi ellenőrzési hivatal, vagyis az APEC. És Zágrábban megszületett a Föld 5 milliárdodik lakója, melyek közül legalább 1 milliárd biztosan kíváncsi volt a következő slágerekre, amelyek 1987-ből szólnak itt a Mixaktákban.

0: megállás nélkül. Mixokták! Tóth László és Orbán DJ Mix Tamás műsora. Nincs megállás.
1: Ha szeretnének többet megtudni a mixaktákról, látogassanak el honlapunkra a www.mixakták.hu címre, ahol a műsorral kapcsolatos információk és érdekességek mellett azt is eldönthetik, milyen slágerek kerüljenek a mixakták következő adásaiba.
2: Ez jó!
1: www.mixakták.hu. Itt a Mixakták, 1987-ben járunk, a mikrofonnál Tóth László. Az év magyar slágerei pedig már itt várakoznak, úgyhogy be is mutatom őket. 1987-ben született Szerelemre, Zoltán Erika.

a Vimotorok egy tűzvarázslót kérlelt. Matekoztunk egy kicsit a modern Hungáriával. Csókszor csók volt, és az is a négyzetem. A daliról már elpattant egy húr. A bikini pedig nyalta azt a bizonyos fagylaltot.

1987 a mozikban is feledhetetlen filmeket hozott. A bemutatás után azonnal a fiatal lányok kedvencévé vált a Dirty Dancing, azaz a piszkos tánc. A rádiósok példaképévé Robin Williams vált, aki jobbnál jobb slágerekkel szórakoztatta katonákat a Jó reggelt Vietnám című filmben. Mi most pedig 1987 slágereivel szeretnénk önöket szórakoztatni, ha velünk maradnak itt a Mixaktákban.

Utolsó 10 perces összeállításunk következik itt a Mixaktákban. 1987-ből mégpedig egy igazi divával, Whitney Houstonnal, aki nem csoda, hogy korunk egyik legsikeresebb előadó művészévé vált, hiszen már édesanyja is énekesnő volt, mégpedig 1969-ben Elvis Presley kísérő zenekarában, arról nem is beszélve, hogy keresztanyja Aretha Franklin. Már 14 évesen részt vett különböző lemezfelvételeken, és érdekesség, hogy 1979-ben Chaka Khan I Am Every Woman című slágerének háttérvokalistája volt, amit 1992-ben már ő maga dolgozott fel, és ért el vele hatalmas sikereket. 1985-ben megjelent debütáló albuma, és a rá következő három is, mind a Billboard lista élére került, és mivel 7 egymás követő number one slágert sikerült készítenie, a Guinness Rekordok könyve a minden idők legsikeresebb énekesnőjeként tartja számon, amit talán 6 Grammy díja is alátámaszt. Színésznőként is tehetségesen mutatkozott be 1992-ben a Bodyguard című filmben Kevin Costnerrel, ahol egy énekesnőt alakít, akit halálosan megfenyegetnek. A filmhez készült album 17 millió eladott példánnyal, máig a legsikeresebb filmzene album Amerikában. Most mai negyedik mixünkben 1987-es slágere az I Wanna Dance With Somebody jön 4 további szerzemény társaságában itt a Mixaktákban.

0: Mai időutazásunk 1987-ben repített bennünket. Rövidesen egy újabb utazás és egy újabb mixaktág vár önökre. Addig is hallgassák kedvenc rádiójukat, szeressék a zenét és legyen jó a kedvük. Ennek reményében búcsúzik a műsorvezető. A viszonthallásra!
1: Ez volt a műsor, amire a jövő héten is várni fognak. Egy év. Két név. És rengeteg klasszikus. Megállás nélkül.

Music Story, a 80-as évek euro-italo diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: Amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Figyelem, figyelem! Utolsó figyelmeztetés. Megkérjük a Power Media Group társaság poptarisznya.hu nyári turnusának utasait, fáradjanak a check-in pultokhoz, ahol ezekben a pillanatokban kezdődik a beszállás. A járaton egy időutazás veszi kezdetét, melynek keretein belül elrepítjük Önt az elmúlt idők nyarainak helyszínére. Köszönjük figyelmüket, és kellemes utazást kívánunk!

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol? Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bug Parts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Lemaradt valamelyik műsorunkról, vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
4: Keresse weboldalunkon az archívum per elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk. A Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
4: Használják, használják, hallgassák. Poptarisznya.hu, a Retro Net Rádió.
5: Welcome, my friends, in a fabulous... welcome, my... Camaros Gang!

0: Tétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel.
1: Tétósó. Minden csütörtökön 9-től 12-ig. Itt a poptarisznye.hu-n.

Kedves utasaink! Üdvözöljük Önöket a Power Media Group társaság poptarisznya.hu felségjelű repülőgépének fedélzetén. A járaton most egy időutazás veszi kezdetét, melynek keretein belül elrepítjük Önt az elmúlt idők nyarainak helyszínére. Kérjük, kapcsolják be biztonsági öveiket, és az út alatt tartsák be biztonsági előírásainkat. Azaz csukják be szemüket, nyissák ki fülüket. A kapitány és a teljes személyzet nevében kellemes utazást kívánunk!

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
4: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
5: Poptarisznya.hu

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.
2: Üdvözlöm a hallgatókat, Simon Ildi vagyok, és most egyedül tartom ezt a műsort, mert kedves műsorvezető társam Kun István jól megérdemelt pihenését tölti, de valójában mégsem vagyok egyedül, mert itt van végre várva várt vendégünk, Sárközi Szabolcs, aki ma ugyanaz online marketing rejtelmeibe fog minket bevezetni, de Szabolcs arról is ismeretes, hogy ő hozott minket össze a rádióval, hiszen ő ismerte Popovics Lacit, és egy ajánlással megkerestem Lacit, és a Laci hajlandó volt így a gyerekkori álmainkat Istvánnal valóra váltani, és akkor így jöttünk össze, úgyhogy most így kettős szerepben is köszöntelek, és nagyon szépen köszönöm annak idején Szabolcs, és kérlek szépen, hogy akkor mutatkozz be, és mondj néhány szót magadról, mesélj magadról, mivel foglalkozol.
3: Sziasztok! Sárközi Szabolcs vagyok, és marketinggel foglalkozok. Korábban egy sales-es területről jöttem, pénzügyekkel foglalkoztam, ugye akusztiknél dolgoztam elég sokáig, és egy nagyon érdekes életet éltem, aki látta a Wall Street farkasai című filmet, az igazából megismerhetett egy olyan életet a filmből, amilyen, nem azt mondom, hogy pont olyan, de eléggé hasonló életet éltem. Nagyon szerettem azt az időszakot, viszont ennek az időszaknak az volt a következménye, hogy hát azt éreztem, hogy egy ilyen klasszikus burnout, vagy egy ilyen kiégés szindróma jött, ugyanis hát a napi 8 és 10 órát tárgyaltam egy tárgyalóban, és egy idő után azt éreztem, hogy ez a folyamatos sales tevékenység, ez nekem így

0: sok lett, és másfél hónap dél-amerikai kintartózkodás után, úgyhogy gyönyörű szépen növekedtek a számok akkor, visszajöttünk Magyarországra, és beállt ez a kellemetlen állapot, ugye ott megéreztem most szabadság szelét, és akkor egy, meg még egyéb dolgok is közbejöttek, ami miatt úgy döntöttem, hogy tetszik, nem tetszik, de váltani fogok. És a marketing az úgy jött, az online marketing az életembe, hogy ugye a salesben azt szerettem, hogy ott volt egy fantasztikus stratégia, volt körülöttem egy csapat, egy hálózat, akik hoztak érdeklődőket, és én ezt csináltam, és tárgyaltam. Azon gondolkoztam, hogy hogyan lehet a sales-et valahogy így erősíteni, vagy egy ilyen rendszert építeni, és akkor jött elém az online marketing, hogy az online marketingben igazából, akkor ez volt a fejemben, hogy azok az emberek emelik fel a kezüket, akik érdeklődnek az iránt, amit én csinálok. Tehát az online marketingnek ez az eredménye, hogy én olyan emberekkel tudok szélszen keresztül kommunikálni, akik már jeleztek egyfajta érdeklődést.
1: Hogyha az online marketinget most így marketinghez képest azért definiálni kell, mert nem mindenki szakértő itt a hallgatók közül, akkor hogyan helyezed el a marketinghez képest?
0: Oké, a marketing a nagy halmaz, és azon belül vannak kisebb halmazok. Az egyik nem túl pici halmaz az online marketing, ami még rengeteg kisebb halmazból áll. Az online marketing az elsősorban ugye digitális térben való megjelenést, tehát a digitális térben való megjelenést jelenti többek között.
1: Ez kb. Mióta van egy trendben, vagy mikor jelent meg? Most nem akarok itt zivizsgáztatni, mert nem beszéltünk meg ilyeneket, hogy én neked szegezek ilyen kérdéseket, csak tényleg érdekel, hogy kb. Ez hány éves gyermek ez az online marketing? Több mint 10?
0: Biztos vagyok benne, hogy több mint 10. Mostanában azt vettem észre, hogy az embereknél az idő az ilyen illúzió kezd lenni, tehát ha azt mondom, hogy 10 év, és ez soknak tűnik, szerintem még lehet, hogy több is az online marketing, de hogyha visszagondolok, hogy én 2010-ben voltam Dél-Amerikában, és utána váltottam, ugye most már 2026, akkor 16 év, bocsánat, szóval okay. Itt van az, amit mondok, hogy elég hosszú idő, amióta van online marketing.
1: Oké, és amikor megkérdezték tőled mondjuk, hogy mivel foglalkozol, és azt mutat, hogy hát így online marketinggel, akkor így egyből értették az emberek, hogy igen, tudjuk, mivel foglalkozik Szabolcs, hogy neked is mindig így magyarázgatnod kellett, hogy mi a rendes szakmád, mi a munkád.
0: Igazából az van, hogy az online marketingről sokan gondolják, hogy tudják, például én is, de a valóságban szerintem nagyon sokan nem tudjuk, illetve hogy sok mindent lehet alatta érteni. Biztos, hogy van nagyon sok fogalom, kifejezés, meghatározás, és ahány embert megkérdezek, szinte annyiféle választ kapok.
1: Jó, hát úgyis egész este erről fogunk beszélgetni. Ugye a múlt heti adásunkban a honlapokat boncolgattuk. Egyrészt azért, mert azt gondoljuk, hogy ez egy ilyen nagyon fontos megjelenése a vállalkozásoknak, akár még tarthatjuk persze elavultnak, vagy régi módinak, de mindenkinek van egy honlapja, hogy hát a legtöbb embernek van. Kezdővállalkozóknak is, meg már működő vállalkozóknak is, és a honlap szerinted ő hogy viszonyul az online marketinghez? Így feltételezi, ugye honlap nélkül lehet-e online marketinget csinálni, szóval a honlap és az online marketing milyen kapcsolatban vannak egymás? Hogyha az előbb ezt a halmazt mondtad, akkor ez most így hogy?
0: Tehát az online marketingre azt mondanám, hogy ugye online és a marketing, ez a legalapvetőbb, wow. Tehát a digitális térben a marketing. A weboldal ugye a digitális térben van, és meg lehet azt csinálni, hogy valakinek van egy weboldala, és a marketing az abból áll, hogy mondjuk embereknek direktbe szórólapon, tehát a klasszikus, hagyományos offline névjegykártya, stb., és így magát hirdeti, ezt is meg lehet csinálni. Illetve van a másik az online térben, hogy hogyan találják meg az én weblapomat.
1: Egyébként, hogyha ugye az első blogban így arról próbálunk kicsit gondolkodni, hogy kell-e ugye mindenkinek online marketing, vagy hogy szerinted változtak-e valamennyire a szokások az online térben az elmúlt 3-4 évben, tehát tudsz erről, gondolom igen, de tudsz erről valami nagyon izgalmasat, akár konkrét ügyfél történetet is mondhatsz, vagy mondhatsz akár egy-két ilyen tévhitet, vagy bármi olyasmit, ami azt gondolod, hogy izgalmas, hogy miben változtunk meg, akár vásárlóként, akár meg eladóként ebben a térben.
0: Először is onnan kezdem, hogy mindenki magánember. És magánemberként ezt tapasztalhatjuk, hogy egyre nagyobb a zaj, egyre kevesebb, azt érezzük, hogy egyre kevesebb az idő, mert hogy egyre több csatorna létezik, egyre több dolog létezik, ugye a digitalizáció miatt is, és ezért az embereknek a figyelme az igazából egy olyan tapasztalatom, mintha beszűkülne. Emlékszem, amikor régen az emberek egymás között beszéltek, szinte még idejük volt kiülni az ablakba és nézelődni, most meg hol látsz ilyet, szóval elég kevés van. Ami biztos, hogy változott a online marketingben, az ebben a nagy zajban a figyelemnek a megszerzése, ez az egyik. A másik pedig a tartalomfogyasztási szokások. Ha csak a fiatalokat nézzük meg, akkor az egyértelműen látható, hogy ugye a telefont használják a legtöbben. Ezt most egy nagyobb időtávon mondom, ugye korábban mobiltelefon is fejlődött, de ha mostani időt nézzük, én azt látom amúgy, hogy a vizuális tartalomfogyasztás megnőtt, tehát ahogy kevesebb az időnk, ahogy sok a zaj, már kevesebbet olvasnak az emberek. Ez egy folyamatos trend, amennyire én ezt így utána olvastam és láttam, és egyre inkább abban az irányba mozdulunk, hogy képi feldolgozás, videó feldolgozás, de csak hogy egy kicsit tovább menjek, egyre több alkalmazásban jelenik meg a gyorsítás lehetőség. Például a YouTube-ot, hogyha megnézitek, de nem csak a YouTube, máshol is van ilyen, Facebookon is megjelent, korábban nem volt, a YouTube-on is korábban nem volt, tehát nézel egy vizuális tartalmat, és lehet gyorsítani. És nem csak magamról beszélek, de sok mindenkinél látom, hogy gyorsítva fogyasztanak tartalmat.
1: Igen, ezt múltkor beszéltünk erről az Istvánnal, hogy most már egy filmet is baromi nehéz úgy végignézni, hogy az embernek ne legyen ez a késztetése, hogy így nyomogatja ezt a 10 másodperccel előrébb ugrás, és most éppen arra gondolok, hogy egy kb. 20-valány évvel ezelőtt én nagyon gyakran fogyasztottam ilyen művészfilmeket, jártam filmklubba, és mondjuk egy Bergman filmet az ember végignézett, akkor érezte azt a lassúságot, azt a körsvenk, amíg megfordult a kamera a szobában, az percekig tartott, és csodálatos volt, és gyönyörű, és most meg múltkor megpróbáltam egy ilyet végignézni, és így éreztem magamon is ezt a rettenetes türelmetlenséget, hogy mikor érünk már oda, hol lesz a vágás. De hogy visszatérve ehhez az online marketing és gyorsításhoz, hogy szerinted ez a vásárlásnak és a döntésnek, a vásárlói döntésnek ez jót tesz, ez a gyorsaság, ez a felgyorsulás, vagy pedig nem?
0: Jó kérdés. Igazából szerintem most két részre bontom, a vásárló és a cégek, akik eladnak. A cégek szempontjából szerintem egy folyamat van, hogy a nagyobb zaj van, tehát nehezebb, mint korábban volt. Majd később fogunk beszélni egy olyan új technológiáról, ami megjelent, ami a mesterséges intelligencia, de hogy ez is a gyorsulásnak a része. Amikor egy nagy tömegben te szeretnél kitűnni, és elkezdesz ugrálni, vagy ordibálni, de közben mindenki ezt csinálja, akkor azért ez egy elég nagy kihívás, és azt mondta, hogy kreatív leszek, de mindenki kreatív akar lenni. A másik oldalról, a vásárlók oldaláról közelítem ezt a dolgot. Szerintem ott is az van, hogy az emberek feszültek, pörögnek, minden egyre kényelmesebb, mindent a szánkba tolnak. Tehát igazából több információt kapnak meg az emberek, és kényelmesebbé válik azért, meg kiszolgálnak bennünket, kiszolgálják a vágyainkat. De mégis azt veszem észre, hogy a több, az mégiscsak nem éri el azt az eredményt, ami a végcélen, egy nyugalmasabb, egy jobb, kényelmesebb vásárlást.
1: Okay, akkor ide vissza fogunk majd térni, és akkor addig hallgatunk egy zenét, hiszen ez a gyorsaság, az okozhat nálunk álmatlanságot, úgyhogy hallgassunk meg ezzel kapcsolatban egy jó kis zenét.

0: Sávváltás az üzletben. Döntések, amik új irányt szabnak.
1: Köszöntöm ismét a hallgatókat. Itt ülünk Sárközi Szabolcsal, és az online marketing rejtelmeiről beszélgetünk. Ugye a múlt adásban a honlapokról beszéltünk, és éppen arról értekezett itt a Szabolcs az előző körben, hogy mennyire felgyorsult az idő, mennyire gyorsan pörögnek az emberek, már így nem bírjuk ki azt se, hogyha normál időtempóval nézünk meg egy filmet, rengeteg csatorna van. És akkor ez a következő témánk, hogy hogy is kezdődik egy online marketing megrendelés, vagy egy online marketing munka, vagy hivatalosan, vagy divatosan projekt. Mondjuk megjelenik nálatok két ügyfél, mondjuk nevezzük az egyiket Bélának, remélem Bélák nem fognak megbántódni. Béla, ő egy kezdő vállalkozó, egyéni vállalkozó, de van egy-két ilyen beszállítója, ő kis cége van, meg megjelenik nálunk mondjuk Rita, akinek meg egy már működő cége van, van 10-15 alkalmazottja, szóval ő már egy működő cég. Van egyáltalán különbség Szabolcs között, ahogy erre a két helyzetre néztek, és hogy általában mi az első két-három lépés, amit ilyenkor elvégeztek, hogy be tudjatok indulni?
2: Jó, az első blogban beszéltünk arról, hogy mi az online marketing, és mondtam, hogy egy nagy halmaz, és ugye ezt felismerve én egy csapathoz csatlakoztam, nem vagyok cégtulajdonos, úgyhogy nem önreklámot fogok mondani, hanem kerestem egy olyan kapcsolati rendszerből egy megbízható csapatot, ahol ott vannak szakemberek, és nem egy emberen áll az egész, úgyhogy megtaláltam a marketing prezident nevezetű céget, és amit kérdezel, arra pont ez a válasz, hogy ugye egy csapat áll a hátam mögött tevékenykedünk, amikor jön be egy megkeresés, akkor igazából a megkeresést először is hát úgy lecsekkoljuk, hogy ez mennyire valós, hogy néz ki az ügyfélnek a szolgáltatása, tevékenysége, céljai.
1: Bocsánat, hogy megszakítalak, a megkeresés az online marketingből érkezik, vagy ti máshogy szerzitek az üzleteteket?
2: Hát szerintem nagyon jó a cégnek a tevékenység és reputáció, ugyanis nekünk több mint a 95% ajánlásból jön. Úgyhogy ilyen tök vicces a szituáció, hogy van online marketing tevékenységünk, de alapvetően az ajánlásból jövő ügyfeleken keresztül építkezünk, és ez egy olyan szempontból meg pozitív hír, hogy nem kell használnunk annyira az online marketinget, de hát hihetetlen nagy potenciál van benne. Mi azon is gondolkoztunk, hogy elkezdünk saját cégeket is építeni, mint marketinges tevékenység, de nem mint marketinges cég, hanem valamilyen szolgáltatás, csak kihasználva a marketingnek a lehetőségét.
1: Oké, bocsánat, hogy félbeszakítottalak. Szóval lecsekkoljátok, hogy ez egy valós tevékenysége, kiderül, hogy...
2: Nem is a valós, hanem igazából így kicsit körbejárjuk az ügyfelet. Klasszikusan, amit az orvos csinál, tehát felmérjük, hogy mi az ő problémája, vágya, és körbejárjuk tényleg az ő tevékenységét, cégét, elképzelését, gondolatait, mert itt azért két dologról beszélünk. Van a szakmai rész, meg van ami az emberi rész. Tehát azért beszélgetünk, kommunikálunk vele, mennyire fogunk tudni együtt dolgozni, és miután csináltunk egy felmérést, piackutatást, stratégiát alkotunk. Elmondjuk az elképzelést, miután az ügyfél elmondta, hogy ő mit szeretne, és van olyan, amikor ő egy olyan dolgot kér, vagy olyan dolgot, olyan dologra vágyik, ami nem reális. Mondok egy példát, egy ilyen hasonlattal mondom, hogy lefújjuk marketing sprayvel a problémát, és akkor megoldódik minden. Majd a marketing mindent elad. De ma már volt egy időszak, amikor azt mondom, hogy a marketing, online marketing az sokkal egyszerűbb volt, és sokkal eredményesebb tudott lenni, mint most. Most egy komplex, sokkal komplexebb rendszer, tehát nem elég csak az online marketing maga. És ugye itt jön az, hogy sok-sok halmaz van, vagy mondhatjuk azt, hogy az online marketing a nagy zsák, és akkor vannak a kis zsákok, a weboldaltól kezdve nagyon sok minden van. Tehát az ügyféllel, amikor megcsináltuk ezt az auditot, és átbeszéltünk mindent, akkor utána egy megbeszélések vannak, stratégiát alkotunk, következő megbeszélések egyikén elmondjuk a mi elképzelésünket, amit szakmailag kidolgoztunk, akkor az ügyfél még rápontosít, vagy valamit javít, hiszen mi a marketinges oldalról nem mindent tudunk, ami az ő szakmájába, vagy az iparágába vág. És van, ahol a mi elképzelésünk az iparághoz pont úgy nem passzol, és akkor az ügyfelek ezt javítják, és amikor ezeket a kereteket megalkottuk, akkor felvázolunk egy timeline-t. Itt ez is egy nagyon fontos dolog, hogy az online marketing az szerintem egy nagyon jó hasonlat a kertészet. Ugyan egy kertésztől elvárhatod azt, hogy holnap legyen ott a cseresznyefa, de maggal kezdődik a történet, és utána a gondozással is. És az online marketingnek is van rövidebb távú története, ami gyorsabban működik, meg hosszabb távú, de azért az eseteknek a 99,99%-ában nem holnap fog megtörténni a változás.
1: És az ügyfelek azok ilyenkor türelmetlenek, vagy mit láttok rajtuk, hogy, vagy mikor tudjátok azt, hogy itt most egy adott esetben egy ügyfél nem lesz együttműködő ebben a dologban?
2: Nekünk nagyon pozitív tapasztalatunk van az ügyfelekkel. Ugye ember az emberrel beszélget, és pont azért, mert hogy nyitottan beszélgetsz valakivel, kicsit edukálod őt, és ő is edukál téged. Ő az ő saját iparágáról edukál, én pedig az én szakmámról, és ez egy közös együttműködés, hogy mikor nem jó ügyfél, vagy nem is tudom, hogy
1: fogom. Hát, hogy nem fog, úgy érzitek, hogy ez nem fog működni, vagy neki nem biztos, hogy segít, tudtok segíteni.
2: Ez például lehet egy olyan dolog, hogy van egy elképzelés, hogy ő szeretne valamit, le szeretné futni a maratont, megint egy hasonlat, szeretne rengeteg ügyfelet, adjunk el, legyenek eladások, és amikor azt kérdezzük, hogy oké, de mondjuk ő mégis ezt milyen időtávban gondolja, milyen büdzsével, milyen költségvetéssel, és akkor mond olyan számokat, amik azt mondják, hogy hát ő igazából ebből a számból nem fogja tudni kihozni azt, amit szeretne. Ez iparáganként is tud változni, cégmérettől is függ, de mégis azért ez úgy látszik egy idő után, amikor valakinek mondjuk az elképzelése nem párosul a forrás.
1: Tehát amikor azt mondod, hogy nem akar annyit költeni rá,
2: vagy nem tud,
1: és akkor ti látjátok, hogy amit szeretne, meg a között, amik a lehetőségei, nagyon nagy a lyuk. És akkor ilyenkor ezt megmondjátok neki, hogy bocs, de ez nem megy.
2: Hát ez a folyamat, ez a workflow tulajdonképpen, ez az első rész. Ez az első rész egy abszolút kötetlen, szabad, nincs így árazva, tehát ez egy beszélgetés. Igazából mi is szűrjük az ügyfelet, illetve a ügyfél is szűr minket, tehát nem mindenkihez mi vagyunk az alkalmasak.
1: Oké. Okay.
2: És ami nagyon fontos, hogy ez nem csak a pénzről szól, hanem az elképzelésekről, és amit mondtam az előbb, hogyha van mondjuk valakinek egy nagyon elavult weboldala, ami nem informális, nem jól szerepelnek ott a tartalmak, tehát nem csak vizuálisan beszélek, hanem tartalmilag is, és el akar adni az oldal, tehát magáról beszél a cég, nem pedig problémáról vagy vágyakról beszél, és akkor találkozunk egy ilyennel, és akkor ő azt szeretné, hogy csináljunk hozzá marketinget. Ezt bárki csinálja, bármilyen, nem is tudom, varázsló, azt se tudja megoldani azt, mert egyszerűen nem így működik a marketing.
1: Tehát azt mondod, hogy akkor pont a múlt alkalommal beszéltünk ilyen weboldalakról, hogy úgy kezdődik, hogy a cégünk 1900-as években alakult, és van egy ilyen 200 bekezdéses ilyen cégtörténet, meg tele van ilyen típusú szövegekkel, de például nem tudja oda vonzani, és aztán nagyon gyorsan valamilyen reakcióra késztetni a látogatót, akkor azt javasoljátok, hogy ezt kuka, és csináljátok egy másikat? Vagy hogy haladtok ilyenkor tovább?
2: Először is ugye azt azért így abszolút nem mondanám neki egyből, hogy kuka, mert hogyha egy nagyon kicsi cégről van szó, akkor a semmihez képest, ha van valami, az jobb. De azért ugye a forrásokat, ez az auditnak a része, feltárjuk, hogy ő miben gondolkozik, mit engedhet meg magának, és akkor az alapján elkezdünk építkezni. Tulajdonképpen úgy kell képzelni, nagyon sok hasonlatot fogok mondani, mert én vizuális
1: az
2: típus
1: nagyon jó,
2: vagyok.
1: De én is,
2: remélem,
1: én,
2: hogy az embereknek így rádióban jobban
1: szerintem jó, én is szoktam használni, úgyhogy nyugodtan.
2: Lego. Tehát igazából építkezünk. Mondok egy példát így kiragadva a sok közül, hogy mondjuk egy landing oldalt csinálj, mit jelent a landing oldal? Egy darab oldal leegyszerűsítve, aminek egyetlen egy célja van, hogy egy irányba vigye azt az olvasót, hogy elérjünk nála valamit. Nincsenek lehetőségek az oldalon, hogy rákattint egy linkre, tehát valamire rákattint, és elmegy egy másik oldalra, egy másik linkre rákattint, megint másik oldalra megy, hanem egyetlen egy cél van annak az oldalnak. Például egy ilyen oldalnak a létrehozása források tekintetében, idő, költség, stb., az kisebb, mint létrehozni egy komplexebb weboldalt. Csak egy példát mondtam.
1: De akkor ez segít is egy ilyen oldal, mert akkor így tudtok koncentrálni, hogy akkor ezt kell mondjuk így optimalizáljátok.
2: Igen, nem? Hát ha ez a probléma. De erre mondok megint egy hasonlatot, hogy azért gondoljuk végig, amikor emberekkel beszélgetünk, barát, ismerős, első találkozás, és az a másik ember magáról beszélget, akkor érezzük egy idő után, hogy ez ilyen kellemetlen. Viszont a másik ember elkezd érdeklődni, hogy te mit szeretnél, te mit csinálsz, neked éppen mi a problémád, akkor az a beszélgetés sokkal érdekesebb lesz. Ugyanezt történik, mert ez pszichológia, meg kommunikáció az online térben is, amit most mondtál az előbb, nem az érdekli az oldalra érkezőt, hogy a cég hány éves, mennyire király cég, hanem vagy egy problématudata van, amire megoldást keres, vagy egy vágya van, és akkor ezzel a kettővel kapcsolatosan ott lát-e valamit.
1: Oké. Akkor, hogyha maradunk az előbbi Bélánál és Ritánál, ha tudjuk, hogy az egyik egy kisebb vállalkozó most indul, tényleg akár tényleg egy személyes cég, vagy egy nagyobb cég, van-e egyáltalán érdemi különbség, ahogy most nem a költségek tekintetében, van-e érdemi különbség, ahogy neki láttok, és aztán ahogy dolgoztok, vagy mi a különbség és az azonosság? Van-e egyáltalán különbség?
2: Különbség mindenféleképpen van. Ugye mondtad, hogy a költségek tekintetében vagy hogy nem az érdekes, de hát tulajdonképpen ez is nagyon sok mindent meghatároz. Minél több költség van, rosszul fogalmaztam, minél több forrás van, annál több a lehetőség. Kicsi és nagy, vagy kezdő és működő? Hogy volt a kérdés?
1: Igen, kezdő, de mondjuk potenciális, meg egy már működő cég, aki szeretné felpörgetni, tehát egy növekedésben van éppen, és ezt a növekedést szeretné mondjuk még megboostolni.
2: Oké. Mivel nem csak a online marketinggel foglalkozok, hanem vállalkozásfejlesztéssel is. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy a cégeknek fontos, hogy adatalapon, statisztikai alapon működjenek, hogy az online marketingnél az adatalapú megközelítés az alap, mert mindent lehet mérni. A kis cégek, vagy ahogy inkább így mondtuk, hogy kezdő cég, ott az van, hogy nincs annyi adat, mert kezdő. Egy meglévő cég, az meg adatokkal rendelkezik, ez egy alapvető különbség, hiszen ahol mért adatok vannak, tudunk mire építkezni. Ugye mindig azt kell keresni, mi az, ami sikeres volt a múltban, mi az, ami működik, és azt kell erősíteni, és majd amellé, hogyha látunk valamilyen piaci rést, vagy valami bármit újabb felmerül légint, akkor erősíteni, de ez alapvető különbség egy új cégnél, vagy egy új vállalkozásnak, kisvállalkozás, ugye így hívtuk az előbb, de ez nem ugyanaz, hogy kisvállalkozás és új vállalkozás. Tehát most az újról beszélek, nincsenek adatok, ott van egy elképzelés, piackutatást kell csinálni, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezt jól kell validálni, hogy tényleg valós-e az igény. Pont most ezt felhozom, mert szerintem ez egy nagyon hasznos példa. Egy nagyon jó barátom, ismerősöm, egy cég létrehozott egy céget, és ennél a cégnél belerakott rengeteg időt, és már neki volt tapasztalata, csak hogy nem validálta le a saját piacát. És kiderült, hogy ez a piac ez úgy működik, hogy pályázatokból élnek. Azon a területen lévő cégek, amivel ő foglalkozott, ott pályázatok mentek, és amikor úgy változtak a dolgok, hogy elapadtak a pályázati források, akkor rájött, hogy mindenki, amikor ő tárgyal és szélszel, akkor azt mondják, hogy jó, érdekel bennünket, mert valós a szolgáltatásod, de majd akkor, amikor lesz pályázati kiírás. És most úgy kezdett egy új céget, hogy azt mondta, hogy a legfontosabb és legelső dolog, amit ő csinál, az, hogy validálja, lekutatja azt a piacot minden szempontból, pénzügyi szempontból is.
1: Én még visszalépnék ahhoz, amit mondtál, hogy egy működő cég és hogy adatalap, tehát attól, mert valami cég működik, mondjuk mit tudom én, 7-8 éve, 10 éve, azt feltételezzük, hogy akkor vannak adatai, tehát akkor is vannak adatai, hogy ő ezeket korábban nem gyűjtötte, nem figyelt rá, mert azért nekem szervezetfejlesztőként van egy csomó ügyfelem, akik régóta működnek, de amikor ilyen mérhető adatokat keresek, vagy kérek tőlük információkat, akkor az ott nem áll ott rendelkezésre azonnal. Szóval milyen adatokat, vagy miket kerestek
2: ilyenkor? Ez valós, amit mondtál, hogy itt is lehet skálázni felfelé, hogy mennyire vannak adatok, vagy sincsenek. Így az online térben, hogyha már volt előtörténetező marketingének, a különböző fiókok, megpróbálom ezt lefordítani, hogy fiókok, tehát a Google-nek van szolgáltatása, és az kapcsolódik egy dashboard, egy belső felületi Google fiók, de ez az egyéb különböző platformoknál, TikTok, Facebook, stb. Mindenütt ugyanez van. Hogyha van egy ilyen tevékenység, amit végez a cég, akkor az eseteknek a többségében abba bele tudunk menni, és akkor ott tudunk korábbi adatokat látni. És hogy csak leegyszerűsítve, hogy ne menjünk bele nagyon mélyen a szakmai részbe, tényleg azt keressük, hogy mi az, ami működik, mi az, ami nem működik, mi az, amit csináltak, mi az, amit nem csináltak, hol van lehetőség fejleszteni, mi az, amit kihagytak, potenciális lehetőséget.
1: Tehát, hogyha soha nem volt mondjuk Google hirdetésük, vagy Facebook kampányuk, vagy stb., akkor honnan szeditek ehhez az adatokat?
2: Hát most 8-9 éves cégről beszélünk, hogy nincs Google. Oké, de ha 8-9 éve él az a cég, akkor az már egy adat, hogy akkor ezek szerint profitábilis, tehát akkor valami, tehát akkor a recepciós vagy bárki pénzügy tud adatokat adni. Tehát, hogy amit te mondtál, hogy vállalkozás fejlesztés, hogyha ide kanyarodunk vissza, értem, amit mondtál, hogy nehezen szedik össze az adatokat, ez a marketingben szerintem meg százszorosan igaz, hogy tényleg nem tudják a belépési kódot, és akkor mondják, hogy kihez kell, kit kell keresni, sok esetben, nem minden esetben, de egy nagyon fontos dolog, hogy mindig lehet adatot bányászni, találni. Az egy másik történet, hogy milyen eredménnyel 8-9 éves cégnél, hogyha, amit te mondtál, feltételezzük azt, hogy nem nagyon vezettek, milyen 8-9 éve működik a cég, akkor a pénzügyről innen-onnan össze lehet szedni adatokat, és akkor azt meg tudják mondani, hogy az ő legjobb vevőik milyen terület, milyen méret, stb.
1: Tehát, biztos... Tehát akkor igazából itt nem csak a marketing adatokra vagytok kíváncsiak, hanem mondjuk, ha be akarjátok lőni, hogy kinek menjen a, ki az ügyfél, vagy cél, a célközönség, akkor nektek jó, ha tudjátok, hogy kikkel dolgozott a cég, minél pontosabban ilyen kategóriákra bontjátok, gondolom, nem, hogy magánszemélyeknek szolgáltatott inkább, azonban is inkább földrajzilag hol, tehát hogy ti akkor tudtok segíteni, hogyha tudjátok azt szűkíteni, hogy a korábbi ügyfélbázisuk az micsoda.
2: Hát ez a célpiackutatás, ez a piackutatásnak a része, és ez szóban, adatalapon, innen, onnan, ahonnan tudjuk, összeszedjük. Ennek a legbelsőbb része az, amit mondtam, hogy digitálisan mindegy, hogy tehát az ügyfél elmondja, amit ő tud, ha van CRM és egyéb dolgok, nem is feltétlenül magára a cég nevekre vagyunk kíváncsi, hiszen avval nem tudunk mit kezdeni, hanem olyan statisztikailag összehasonlítható adatokra, amiről lehet következtetni, vagy amiből lehet következtetni egy cég tevékenységére, méretére, bármilyen egyéb szokására, vagy hogy ez milyen szolgáltatásokra van igénye.
1: Oké. Okay. És akkor most így a zene lejátszás előtt én szeretném, hogyha elmondanál egy sikertörténetet az utóbbi időszakból, amikor azt mondtad, hogy na, ennek a cégnek, ügyfélnek tök jól tudtunk segíteni, meg adott esetben, hogyha még egy ilyen kudarc történetet is kibányásznál, ami nem úgy mondom, hogy kudarc, hogy most kaldodba dőlsz, hanem amikor így az volt, hogy meg lehetett volna csinálni, de valahogy nem sikerült. Mitől nem működik, és mitől működik az online marketing projekt?
2: Az MVM Dome-ban volt egy, most nagyon hirtelen nem jut eszembe, egy olyan világbajnokság, ez ennek az évnek az elején volt, ami ilyen cross-motor világbajnokság, és igazából az a lényeg, hogy ez egy több hónapos kampány volt, lehet, hogy majd be fog ugrani így hirtelen közben.
1: Bocsát, nekem se ugrik be, de majd
2: kigúgolozok. Nem én voltam a projektmenedzser, viszont a mi cégünk csinálta, de a lényeg az, hogy rekordot értünk el a nézőszámban, ilyen 14 ezer körüli nézőszámmal töltöttük meg az MVM Dome-ot. Egész kampány alatt egy ilyen hullámzás volt. Tehát volt, amikor úgy éreztük, hogy hú, ez most egy nagy kihívás, beszéltünk az ügyfélel, változtattunk, és egy folyamatos kapcsolattartás, kommunikáció révén a végén egy tök nagy sikertörténet lett, és ugye ennek van folytatása is, mert minden évben van ez a rendezvény. Kudarcot azt olyat tudnék mondani, hogy volt egy multinacionális cég, és ott például én projektmenedzser voltam, és egyszerűen, tehát a cégünk a mai napig szolgáltat nekik, hanem a kémia, amiről beszéltünk az elején, az ember az emberrel nem passzott, ugye ez is egy szempont, hogy a cégnél nálunk több projektmenedzser is van, ugye csapatban dolgozunk, a marketing prezidentnél, és az ügyféllel ő egy, ugye vannak karakterek, sárga, ilyen-olyan, ez ilyen pszichológia, és ő egy olyan ügyfél volt, akivel amikor beszéltem, érdekes módon valahogy mindig azt éreztem, hogy én ilyen próbálok valamit mondani, és rögtön nem úgy reagál, mintha nem értenénk egymást, de ezt ő is visszajelezte. És egyszerűen megtudtuk az egészet azzal oldani, hogy én magam jeleztem a cégben, hogy egyszerűen nekem nehéz ez az egész projekt, de az ügyfél oldalán is érzem, hogy ő sem elégedett. Úgyhogy projektmenedzsert cseréltünk, és onnantól kezdve ez a dolog megoldódott, mert egy hölgy volt az ügyfél, és akit kapott hölgy, és azzal neki jó volt a kommunikáció, és onnantól kezdve működött a dolog.
1: Köszönöm szépen, Szabolcs. Ez, én is meg tudom erősíteni, hogy ez gyakori, hogy amikor az emberek nem passzolnak egymásra, akkor jobb, hogyha cserélünk. És most mielőtt tovább megyünk, a következő részben megnézzük, hogy milyen online marketing eszközöket használtok, és akkor előtte nézzük meg, hogy milyen rossz szelleme volt egy korábbi birodalomnak, aki egy nem jó marketinget csinált, hallgassunk egy kis zenét.

0: Close Russians. Sávváltás az üzletben. Döntések, amik új irányt szabnak.
1: Ismét itt vagyunk tehát, és az online marketingben kalandozunk Sárközi Szabolccsal, marketing prezident képviseletében, és az előző blogban mondtál egy sikertörténetet, meg egy kudarctörténetet, de ugye mindegyik arról szólt, hogy megfelelőség, tehát hogy emberek megfelelősége, eddig így erről beszéltél nagyon sokat, és szerintem egyébként ez tényleg nem egy agysebészet, ezek a cégfejlesztéssel, meg az ilyenekkel kapcsolatos varázslások, szóval őszintén örülök, hogy lerángatjuk mindig a leplet arról, hogy ez nem valami misztikum, hogy itt nem valami, nem tudom, miről kell gondolni, nem varázslat, ahogy mondtad egy pár perccel ezelőtt. Szóval akkor ott tartunk most, hogy megvan mind a két ügyfél, mondjuk tegyük fel, megvan mindenhol a kémia, képesek, vagy tudnak, vagy akarnak is költeni arra, hogy ugye pénzből csak, hogy szoktak ezt mondani, pénz csak pénzből lehet csinálni, tehát van valami büdzséjük is. És akkor hogyan haladtok tovább, illetve hogyan találjátok meg számukra a megfelelő csatornákat, és akkor kicsit kanyarodjunk rá, hogy az online marketing az milyenféle felületeken tűnik fel.
2: Uh-huh. Ja, mikrofonba beszélek, ne felejtsen. Akarok hozni egy példát arra, hogy ugye minél inkább személyesen kell megszólítani az embereket. Most pont az előbb leveleztem valakivel, és azt mondom, hogy üdvözöllek, Mónika, tudom, hogy hallgatod ezt a rádiót, és tudom, hogy te vagy a világ egyik legjobb ingatlan hasznosítója, értékesítője. Ő most biztos, hogy figyel és mosolyog, mert neki szól célzottan. De visszakanyarodva a marketingre, ez lenne a cél, hogy a különböző csatornákon meg tudjuk szólítani az ügyfeleket. Milyen csatornákat használ az online marketing? Ugye a social csatornák, most a legnagyobbakat mondom, a Facebook, a TikTok, a LinkedIn, és ugye természetesen még a Google. És akkor itt jön egy ilyen plusz, ami eddig úgy nem volt, ez pedig az AI, ami majd később beszélünk róla, és még ezen kívül van nagyon sok minden, Reddit, stb. Pinterest. Erre mondtam az elején, hogy nagyon sok a befelé, tehát az ember agya felé, tudata felé áramló kommunikáció. Tehát ezeket használjuk, amiket most mondtam, és mindegyiket más dologra használjuk. Alapvetően ezek azok a autósztrádák, autópályák, amin közlekedik a kommunikáció, ezek azok a területek, amin keresztül az ügyfelek irányába tudunk kommunikálni a cégekkel kapcsolatosan.
1: Oké, okay. Ez egy nagyon jó plasztikus példa volt ez az autósztráda, akkor vegyük először akkor a mondjuk egy betűt, mondjuk a K1-est, a Google-t, amit ugye legtöbben egyben leszek ott az embereknek eszébe jutni, hogy akkor mire való a Google, és hogy történik rajta röviden az online marketing? Mire való ez?
2: Ugye a Google-on az a leggyakoribb, hogy ott vannak a keresések. Tehát az emberek a Google-t úgy használják, hogy leülnek a Google elé, és beírnak valamit, ami őket érdekli. Leginkább ezt csinálja a Google keresés alapon, kulcsszavas keresés, kifejezések, van valami elképzelése, vágya, érdeklődés, és akkor beírja. Itt a cél az, hogy amikor ő beírja azt a elképzelést, amit ő szeretne megtalálni, akkor az, akit hirdetünk, vagy maga az a cég, aki szeretne eljutni az ügyfélhez, ezeknél a kereséseknél releváns módon, most ezt mondok inkább egy olyan magyar szót, amit jobban megért az ember, tehát ennek a keresésnek megfelelően ő akkor jöjjön föl, amikor egy olyan fázisban van az illető, aki keres a problémáján megoldást, nem eladásról beszélek, tehát nem arról szól, hogy te beírod azt.
1: Mondjuk például nálunk, hogyha vezetői tréning, és akkor ilyen autós iskolára gondolnak. Ilyesmire gondolsz?
2: Például ez is, hogy ez most, amit mondtál, hogy vezetői tréning, és bejön egy autós iskola, és ez a terület úgy működik, hogy fizetsz. Feleslegesen fizetnél azért, hogy olyan embereket találjál, de ez a vége, tehát amikor az a, és akkor itt bontsuk szét, hogy egy folyamat van a vásárlásban. Nem biztos, amikor én leülök a számítógép elé, mondok egy példát, mondjuk ki akarom a fürdőszobámat csempézni, és akkor lehet, hogy nem egyből azzal kezdem, hogy én csempét keresek, hanem lehet, hogy azon gondolkozok, hogy hívjak egy szakembert, vagy magam csináljam meg. Lehet, hogy elkezdek nézegetni videókat, ami arról szól, hogy hogyan kell burkolni. És akkor nekem feljön egyből egy csempereklám, az idegesítő. Tehát ebből csak azt akartam kihozni, hogy végig ez egy pszichológia, meg egy folyamat, hogy az elképzelés onnantól kezdve, hogy megszületik a fejben, hogy van egy problémám, odáig, hogy valamilyen vásárlás, szolgáltatás, termék vásárlásba torkolik, az egy folyamat, és a folyamatnak részei vannak, és az lenne az ideális, hogy amikor az ügyfél, vagy az érdeklődő, hívjuk így, tart valahol a folyamatban, a megfelelő helyen a megfelelő információt kapja. Mondok rögtön egy egyszerű példát. Vannak olyan cégek, influencereken keresztül, a cégek magukon keresztül, az ő kommunikációs csatornáikon, hogy nem azzal kezdenek, hogy vedd meg a valamit, hanem segít, hogy hogyan kell kiválasztani azt a valamit, mire figyeljél oda, amikor a vágyadat szeretnéd, akkor azt milyen lépcsőkön keresztül tudod elérni, tehát segítséget, támogatást ad, és utána lehet, hogy te elkezded ezt a dolgot nézni, keresni, ismerős lesz a cég, már találkoztál az ő információ, vagy az is lehet, a legtöbb youtuber szerintem ilyen, hogy valamit elkezdtünk nézni, és megtetszett az illető személyisége, vagy a legelső ilyen, hogy az én problémámra ő relevánsan válaszolt, vagy nekem hitelesen válaszolt. Meg volt a kémia, meg volt a szín, és én elkezdem őt követni, és akkor onnantól kezdve már az egy másik történet, hogy ez mivé alakul, hogy vásárlás, vagy egyszerűen csak követőbázisa lesz, de az is egy érték.
1: Az István, van egy ilyen kedvenc állatorvosi lovunk, egy vállalkozás forma, amit mindig előveszünk, ez az asztalosok, a bútorkészítők, ezt nem tudom, miért szeretjük annyira,
2: de
1: mindig ezzel fárasztjuk a magunkat, egymást és a közérdekűt is, vagy hát a kedves néhallgatókat is. Szóval vegyünk egy bútorkészítő vállalkozást, akkor, ha jól értem, azt mondod, hogy ők akkor lesznek hosszantartóan jók ezen a területen, hogyha nem azzal kezdik, hogy mennyibe kerül náluk egy konyhaszekrény, hanem hogyha valahogy vagy egy vágyat, vagy egy problémát is bele tudnak valamilyen formában csomagolni a mondani valójukba. Vagy teljesen félreértettek eddig?
2: Igazából attól függ, hogy a vásárlás melyik folyamatánál tart az érdeklődő. Tehát, hogyha én egy olyan fázisban vagyok, konyhabútor, hogy konyhabútort szeretnék, akkor csomó félelem megjelenik bennem. Ugye úgy néz ki, hogy van egy vágy, megjelenik a probléma tudat, hogy szeretnék egy konyhabútort, mennyibe fog kerülni, be fog-e férni, hogy annyi probléma eszébe jut az embernek, vágy, probléma, félelem. És utána jön csak az a rész, hogy az ember úgymond vásárol. És amikor én egy olyan fázisban vagyok, hogy még a legelején vagyok, akkor lehet, hogy nekem az segít, hogy mire figyeljek oda a konyhabútor választásnál. És akkor elmondja, hogy valami olcsóbb, annak ez az előnye, vagy ez a hátránya, valami drágább, de annak az előnye, ez a hátránya. Tehát egy ilyen segítséget kapok, itt még nincs is sales. Uh-huh. És lehet, hogy van az a pont, amikor meg már arról beszélgetünk, hogy én már így kialakult, hogy mit szeretnék, megvan, hogy körülbelül mennyibe került, és hogy az egész szolgáltatás hogy néz ki, és lehet, hogy egy ilyen ponton, amúgy gondoljunk magunkra, beírunk valamilyen terméket, hogy telefont szeretnénk vásárolni, vagy tényleg egy tárgyat, így hirtelen mondom, és ott fönt a Google-ben gyakran végiglapozzuk azokat a hirdetéseket, mert legfelül ezek a hirdetések vannak, képes hirdetések, és ott árak vannak. De vannak olyanok, akik kicsit lejjebb tekernek, és akkor azt mondják, hogy megnézik nem csak a szponzorát. Tehát a lényeg, amit ki akarok belőlehozni, hogy a vásárlásnak az egész folyamatában különböző pontok vannak. Nekem van olyan ismerősöm, aki pont azért, mert kicsi, nem kezdő, de kicsi, tehát a forrásai limitáltak, csinált magának egy weboldalt kis segítséggel, és azt hirdeti. De hogy mindig mondom neki, hogy csináljál pár videót, egyszerűen tök jó szakember vagy, miért nem mutatod meg magadat, az arcodat, mert most gondolod, te beengedsz valakit a lakásodba, mennyivel jobb, hogyha látod az embert beszélni, és azt mondta, hogy ez egy szimpatikus, bizalmat ébreszt, és már annyi videóját láttam. Amúgy hagyj említsek meg itt is egy példát, mert az embereknek jobban meg fog maradni, hogy van például olyan szakember számtalan, hogy bemutatja azt, hogy ha te magadnak akarod csinálni a festést, a burkolást, ha már az építőiparnál vagyunk, hogy ezt hogyan kell csinálni, és tényleg fogja, és amit ő csinál munkában, hogy mutatja, hogy erre figyeljetek, arra figyeljetek. És akkor mondhatna az ember, hogy jó, a tudását ingyen.
1: Átadta. Igen. Aha, ingyen odaadta.
2: Ingyen. Igen, ám csak, hogy jön a következő, ez egy paradoxon, hogy sokan felismerik menet közben, hogy nincs erre időm, nincs kedvem, ez nem én vagyok, viszont az XY vállalkozó olyan szimpátiát ébreszt, meg bizalmat, egyrészt már látod szakmailag, hogy jó, látod emberileg, hogy te tudsz hozzá kapcsolni, hogy ezeknek az embereknek általában az ügyfelei tényleg úgy vannak, hogy így csőstül jönnek.
1: Aha, tehát, hogy azzal, hogy igazából fordított logika, mert hogy azt gondolnád, hogy ő most itt valamit magát szúrt a hasba, közben pedig ez az egyik, hogy mondjam, a legkedvesebb trükkje az illetőnek. Jó, oké, akkor egy kicsit nézzünk rá mondjuk a Facebookra. Ugye azt biztos sokan tapasztaljuk, engem például baromira idegesít, hogy én a Facebookot is bizonyos okokból használom, nyilván saját munkám miatt, meg ott tájékozódom erről arról, de viszonylag keveset vagyok ott. Viszont egyre jobban azt figyeltem, hogy mindig hasonló hirdetések jönnek, alig tudok valamit az ismerőseimről, hogy azoknak most született a gyereke, vagy mi történt vele, hanem folyamatosan valamit vennem kell, el kell mennem, eseményre akarok menni, szóval, hogy ez most egy, nem tudom, hogy ez egy újabb ilyen trend, vagy ez mindig így volt, vagy ez most mi történt a Facebookkal, mert most még több hirdetés van, mint valaha.
2: Az egyik fontos dolog, hogy ez egy hiba, nem indulhatunk ki magunkból, mert a marketingben az hibás, hogy a marketinges vagy az ügyfél elkezdi végigvenni azt, hogy ő mit és ő hogyan, igazából a számszerűség, ami a fontos. A Facebook az folyamatosan változott, amióta létrejött. A Facebooknak egyetlen egy célja van, mint cég, hogy profitot csináljon, és ő abba az irányba mozdul, hogy csúnyán fogalmaz, hogy mindent pénzét tesz. Tehát, hogy ő azt támogatja, ha te fizetsz, azaz hirdetést vásárolsz, és azt jelenti meg, elindult egy olyan folyamat, hogy ugye régen volt az, hogy én kirakok valami posztot, akkor szólok embereknek, hogy nézd meg, vagy elküldöm embereknek, bocsánat, szólok, hát az offline, tehát hogy elküldöm ismerősöknek, lájkolják, stb., és hogy minél többen lájkolják, annál több láthatósága lesz. Hát ez elmúlt ez az időszak. Most már vannak olyan, tehát csoportokon belül is nem feltétlenül ér el mindenkit a saját csoportjában az adott információ. Egyszerűen és tömören lefordítva és megfogalmazva, hosszú távon az működik a Facebookon, hogyha fizetsz a Facebooknak, leegyszerűsítve, egy hirdetésen keresztül, és nagyon sok mindent be lehet állítani, célcsoportot, stb., mikor jelenjen meg, lényeg, hogy ha fizetsz, akkor kapsz elérést. És még ezen belül is skálázható, hogy jó célcsoportnak, jó célcsoportra célzol-e, értesz-e hozzá, jól jelenik meg az a hirdetés, megfelelő időben, jó a tartalma, tényleg arra reagál, amit keresnek. Tehát a Facebook az igaz, hogy egy ilyen kommunikációs felület, de...
1: Igen, olyan, mintha egy virtuális közösségi élet zajlana, de valójában meg egy hatalmas piacon vagyunk, ahol időnként tudunk beszélgetni, hogyha félrehúzzuk egymást egy lángos mellé, de valójában a Facebook az nem egy ilyen digitális társadalmi élet, hanem egy hatalmas nagy piac, ahol rohadt nagy a zaj. És csak akkor tudunk félrevonulni, hogyha tényleg félremegyünk valahová, igen, és azt mondjuk, hogy beszélgessünk itt valami fontos dologról.
2: Mondanék egy összehasonlítást, hogy hogy kell elképzelni a Facebookot, de ezt úgy tudom megint egy hasonlat, hogy behozom a Google-t. Elmész egy házi bulira, ez a Facebook, ott vagyis beszélgettek, cseverésztek, és ott van egy sarokban valaki, akit úgy nem ismersz, de valami ismerősöddel beszél, és egy fogorvos, és ezt meghallott, hogy fogorvos. És odalépsz hozzá, és azt mondod, hogy ú, de jó, te fogorvos vagy, nekem pont van ez a problémám, és elkezdtek beszélni bizniszről. De ez a beszélgetés nem úgy indult a házi bulin, hogy a fogorvos felemelt egy táblát, és mondta, hogy én fogorvos vagyok, ma este a házi bulin, akinek ilyen, jöjjön oda hozzám. Ez a Facebook, tehát hogy a Facebookon, amikor felmennek az emberek, ott nem úgy mész fel a Facebookra, hogy na én most fogorvost keresek, viszont a Google ehhez képest meg pontosan az ellenkezője, ott egy céllal keresel. A Google-en fogorvos keresek, beírod, és akkor ott még vannak szűrési feltételek, amik alapján te meg tudod találni azt a fogorvost, meg végigkattingasz dolgokat, és akkor megint behozom azt, hogy igen ám, de ez nem azt mondom, hogy ez múlt, de hogy bejött már az AI mellé, amiről majd fogunk beszélni.
1: Oké. Jó, te most már láttuk a Google mire való, Facebook akkor hirdetés, vegyed, vigyed, ott találja meg az embereket ugye többségében, meg hát nyilván rengeteg olyan információval is kereskedik a Facebook, ami ugye a személyes információnk, amit ugye tudunk, hogy észreveszi, mikre megyünk rá, mit nézünk meg, mit beszélünk, és akkor nyilván ezek az információkkal kereskedik, ez stimmel, senki se gondolta, hogy ez egy charity szervezet, tehát egy jótékonysági szervezet, oké. És akkor van a TikTok, meg a LinkedIn, még ezt a kettőt mondtad, hogy ott ezzel mi a helyzet? Kell-e mindenkinek, mire valók ezek?
2: Van még több is, csak ugye...
1: Hát nem bírjuk mindet végvenni, mert ezt... akkor ráhúzunk még egy adát, akkor ráhúzunk még egy másfél órát különben.
2: Hát pont ez, amit mondtam, hogy zaj van, és egyre jobban pörög, és én sok emberrel, ahogy beszélgetek, de statisztikailag is szerintem lehet érzékelni, hogy az embereknek egyrészt van egy tény, hogy a befogadó képességük véges, és ezért a figyelemért versenyeznek a különböző kommunikációs csatornák, tehát amiket én felsoroltam, azok a jelenleg 2020-ban mondjuk így a legismertebbek, legnagyobbak, legtöbbet használtak ebben a régióban. Mm. Ázsiában, Oroszországban, stb. Lehet, hogy teljesen más a szó, tehát van, ahol nincs is Facebook. És akkor visszakanyarodva, amit kérdeztél, a LinkedIn-t hozom fel. A LinkedIn az egy olyan, inkább ilyen kicsit szakmaibb B2B, ami azt jelenti, hogy cégek, cégvezetők és szakmaibb terület, ahol te a szakmai tudásoddal kapcsolatosan tudsz kommunikálni, bemutatkozni, kapcsolatokat építeni, és cégek, cégvezetők, vagy hogyha valaki mondjuk szakember és munkát keres, akkor közvetlenbe tud HR-esekhez, cégekhez, fejvadászokhoz eljutni, úgyhogy bemutatja magát. Az egy abszolút házi bulinak az ellentetje ilyen szempontból, és akkor van a TikTok. A TikTok ugye az meg egy, ez az új, amilyen irányban megy a világ, ez a vizuális tartalom, gyors, rövid, és ez a szinte egy ömlik a szemünk elé, amit mondtam is, hogy elmondtunk abba az irányba,

0: akkor te mit tanácsolnál nekik? Lehet, hogy nem tudod ezt most így egyből persze csípőből megválaszolni, de hogy ez attól függ, hogy milyen csatornára mennek rá, hogy ők hány évesek, és nekik mi fekszik, vagy ők hol tudnak jobban kommunikálni, vagy pedig az a cucc, amit árulnak, vagy a szolgáltatás, amit visznek, az fogja szabályozni, hogy ebből a sok mindenből, amit még el sem mondtál mindent, például egy ilyen fiatal csapat mit válaszol, vagy egy régi hagyományokkal rendelkező, nem tudom, kézműves, bőrdíszműves, nyilván tök nem ugyanazt fogja használni.
1: Abszolút. Hát attól függ, hogy az ő ügyfélköre és a piackutatás, az az analízis, amit végez rajta valaki. Uh-huh. Mi cégünk, másik bárki. Tehát, hogy mit hoz ki az eredmény? Ugye kérdezted, hogy nekik mi fekszik. Ez is egy fontos dolog, hogy ők mit tudnak csinálni, de igazából nem az a fontos, amit beszélgettünk az előbb, hogy én, hanem az, hogy akinek én van egy célom, hogy segíteni akarok másoknak szolgáltatni, eladni, biznisz csinálni, hogy az én ügyfeleim, érdeklődőim, hol vannak, mi érdekli őket, miről szeretnének hallani, és nagyon fontos, most itt vagyunk például a Poptarisznya rádióban, biztos, hogy ennek a rádiónak is megvan, hogy kik hallgatják ebben a percben, ki a célközönség, ki az a hallgatóság, aki hallgatja, de ez ugyanígy igaz ezekre a social csatornákra is, amiről beszéltünk, és így visszavezethető ez az egész dolog arra, hogy az adott cégnek az ügyfélköre, az hol található, kik ők, mi az érdeklődésük, és milyen csatornán érhetők ők el.
0: Jó, köszönöm. Azért a LinkedIn-ről nekem még lenne egy nagyon gyors kérdésem, hogy ott ugye nagyon gyakran látom, hogy ilyen szakmai posztokkal fárasztják, zsibbasztják magukat egymást az emberek, de gondolom ez szükséges ahhoz, hogy a kapcsolatfelvétel megtörténjen, tehát nem lehet csak azt csinálni, hogy oda megyek, bejelölöm a kontaktot, aztán írok neki egy üzenetet, hogy itt vagyok, létszi, dolgozz velem, hanem ha jól értem, akkor ott a LinkedIn-en elég macerás és fáradtságos, és bele kell fektetni az időt abba, hogy ott egy szakértői vagy egy szakmai image legyen az embernek, szóval nem lehet azt se úgy gyorsan lerabolni, ha jól értem, ha jól látom.
1: Elmagyarázom röviden, hogyha te szeretnél mondjuk egy szakembert adott területen, mondjuk felhozok egy példát, mondjuk egy orvost egy bizonyos területen, és egy másik orvos, kettő gondolkozol, hogy melyikhez menj, és az első orvos ott van mondjuk a LinkedIn-en, és te cégvezető vagy, te is olvasod a LinkedIn-t, és látod, hogy ez az orvos, ez egy cégdoktor,
0: okay.
1: vagy egy magánember, és ott neki vannak korábbi posztjai, szakmai tartalmai, a másiknak meg nincs, csak ott az elérhetősége. És az, akinek a szakmai tartalmai egy-kettőbe beleolvasol, és azt látod, hogy ez neked ül, tényleg nem is feltétlenül te rólad szól, de azt látod, hogy ahogy hozzászól, amit ír, meg látod, hogy ő neki ott van egy előtartalma, és kommunikál szakemberekkel, az bizalmat épít, és hozzáfordulsz.
0: Oké, értem. Köszönöm szépen akkor, hogy ezt megvilágítottad, és akkor most hallgassunk egy kis zenét.

0: Rendszabváltás az üzletben. Döntések, amik új irányt szabnak.
1: Szóval a szünetben beszélgettünk, amíg hallgattuk a zenét a Szabolcsal arról, hogy van ez a kifejezés, hogy marketing sérültség, és ezt nem tudjuk elhallgatni, hogy létezik ez a kifejezés. Ugye egyrészt, hogy mit értünk alatta, meg szerintem az fontos, hogy persze nem akarjuk itt a marketingeseket így alappól megbántani, megsérteni, de azért az tény, hogy az emberek egy nagyon nagy elvárással futnak neki ennek a területnek. Szóval, hogyha megjelenik egy hiteles marketinges, mondjuk a LinkedIn-en kiválasztottak, hogy ő lesz az, ő a csodadoktorunk, ő fogja megoldani az üzletszerzési problémáinkat, plusz ugye hát fizetünk is neki, ezért ugye óhatatlanul megnövekszik az elvárás a marketinggel szemben, és akkor nyilván az online marketinggel, és ehhez még az én tapasztalatom szerint párosul az is, hogy az emberek nem igazán értenek hozzá, ugye hát van egy kontrollvesztés is, mondjuk bemész egy ilyen Facebooknak ebbe az üzenet központjába, vagy üzleti központjába, és ott egyszerűen úgy érzed magad, mint hogyha egy repülőgépet kellene vezetned semmi jogosítvánnyal. Szóval létezik ez a probléma, hogy sokat várnak az emberek a marketingtől, fizetnek is érte, van, aki azt mondja, hogy hát dolgozatok jutalékra, aztán majd meglátjuk, szóval nagyon nagy az elvárás, és ezt is óhatatlanul nagy a koppanás veszély is, hogy te ezt hogy látod. Volt-e már ezzel kapcsolatban akár neked személyes tapasztalatod?
2: Ezt az elején mondjuk el, hogy te vetetted fel ezt a témát, ez az, mert igen, én nagyon kerülni akartam.
1: Igen, igen, ezt bevallom, hogy ez az én, ezt én forszírozom itt a Szabolcsnak, mert
2: én nagyon
1: fontos.
2: Őszinte leszek most. Én nem tudok olyan céget, vagy marketingest, akivel kapcsolatban ne lenne sérült ügyfél. Biztos vagyok, hogy nálunk is vannak olyan ügyfelek, akik azt mondják, szerintük nem mi voltunk nekik a megfelelők, de akármilyen nevet is mondanék, biztos annak a névnek is van már olyan ügyfele, aki valamiért nem volt elégedett vele. Ez két dolog, megint egy példa jut eszembe, ez olyan, mint a randevú és a párkapcsolat keresés, hogy ki tudja garantálni, hogy megtalálod, amikor keresel és leülsz valakivel, megtalálod az ideálist, és ott megy el az időd, oda mentél, tehát forrásokat égetsz. Ehhez egy picit szerintem hasonlít a marketing. Nem jól hasonlat.
1: De szerintem nagyon jól hasonlat, mert itt is az van, hogy van egy nagy elvárás, van egy nagy csodavárás, van egy nagy szerelembeesés, mert ugye azért a marketing, hogyha jól adják el magukat, akkor ugye azt ígéri, és amúgy nyilván a legtöbbször teljesít is, hogy ezt kitaláljuk, ezt szépen megcsináljuk, ennyit ráköltünk, és akkor jönni fognak az ügyfelek, és így látod már, hogy így épülni fog a vállalkozásod. Ez tényleg olyan, mint a párkapcsolat. Szerintem ez egy nagyon jó hasonlat.
2: Mondok két dolgot, amiből egyből látszik, hogy ezért a marketingnek, online marketingnek milyen kihívásai vannak. Például azt mondom, hogy weboldal. Csak közelítsünk ilyen egy idézelbe egyszerűbb. Összerakadsz a világ legprofibb emberével egy szép weboldalt, vagy te magad értesz hozzá, és összerakod a weboldalt. Ki az, aki azt tudja mondani erre a weboldalra, hogy ez egy tuti jó? Az egyik lehet, hogy szakmilag azt mondja valaki, hogy ez egy nagyon jó weboldal, de akkor azt megkérdezem, hogy és garantálni is fogod, ez a weboldal elfogadni? És lehet, hogy egy checklistán végigmegyünk, színek, struktúra, stratégia, tartalom, stb. Minden jó, és nem működik. A másik, amit akartam mondani, azt most elfelejtettem.
1: Nem baj, most zavarba hoztalak ezzel a marketing sérültséggel, de akkor majd lehet, hogy eszedbe jut, csak nem akarlak itt ezzel tovább így nyöztetni, de ugye az a kérdés, ugye már többször behoztuk ezt a témát, mondván, hogy majd szállunk rá egy külön blokkot, ez a bizonyos AI, aztán hogyha közben menet közben eszedbe jut a másik okosság, akkor légy szíves, nyugodtan szakítsd meg és mondd el. Szóval, hogy ti, mint marketingesek, vagy online marketingesek, mennyire tartotok ettől, vagy mennyire ültetek fel inkább ezekre a hullámokra, szóval hogy vagytok, vagy te hogy vagy ezzel az AI mumussal, vagy az AI angyallal? Kinek mi?
2: Társadalomról beszélek, hogy AI mumus, lehet hallani sok, hogy megváltoztatja, megszűnnek munkahelyek, stb. Jövőkutatók is foglalkoznak vele, meg sok mindenki, és szerintem elképzelések vannak, de senki nem tudja, hogy mi lesz a jövőben. Igen, lehet mumusnak tekinteni, de szerintem a jó hozzáállás a mai világban, bármi is jön, megpróbálsz az élére állni, vagy ráülni, meglovagolni, rugalmasnak lenni, flexibilisnek alkalmazkodni. Szerintem nincs más választás, és akkor erre az én válaszom az, hogy mi nálunk a marketing prezidentnél eldöntöttük, hogy ez az AI, mint technológia, mint eszköz használjuk, és nem pedig sírunk, hogy úristen itt van, és akkor hú, micsoda veszélyek vannak. Több iparágban el lehet mondani ugyanúgy a marketingnek is, hogy hú, micsoda nagy kihívás, de itt amikor jöttem idefelé, akkor jutott eszembe megint ez a hasonlat, hogy az AI az pontosan olyan, mint az ilyen sci-fi filmekben, amikor van egy ember, és a végtagjára ráraknak ilyen különböző karokat, kiegészítőket, használ olyan eszközöket, amik igazából az ő tevékenységét meghosszabbítják. Lehet, van olyan szerkezet, amit például felcsatolnak az ember lábára, akkor jobban tud futni. De ha egy egyszerűt mondok, a békatalp, most voltam nyaralni, felrakom a békatalpat, és azok, akiken nincs a békatalp, azokhoz képest én gyorsabban tudok úszni, és az AI bizonyos szempontból, sőt nagyon sok szempontból segít, és meghosszabbítja, ha most a marketingetnél maradunk, az én tevékenységemet. Ugye az AI, mint technológia, a legnagyobb előnye, hogy statisztikai halmazokon, tehát nagy mennyiségű adaton nagyon gyorsan tud keresni, találni statisztikai hasonlóságokat. Például az egyik. A hátránya az AI-nak pont az, hogy mivel sok mindenki használja, könnyen tudnak tartalmat gyártani, képeket, videókat, és ezzel tele, már ez a folyamat zajlik, vannak róla statisztikák, hogy tele van az internet tartalommal, és ugye ezt szerintem most már egyet többen veszük észre, mind a vizuális, mind amikor olvassuk, aki sokat olvas és foglalkozik AI-jal, hogy igazából a tartalmaknak a nagy része, jelentős része AI, és akkor itt jön megint a következő kérdés, hogy nagyon nehéz most már eldönteni azt, hogy mi az, ami hiteles, mi az, ami nem. És az AI-nak szerintem az egyik nagy veszélye, hogy ne az legyen, amit hallani akarnak az emberek, hanem az legyen, ami a valóság. Most szakmai szempontból mondom.
1: Mondasz erre valami konkrét példát? Vagy ezt hogy értetted?
2: Mert igen, gondolkozok. Például múltkor, tehát volt egy olyan, hogy egy valaki készült egy Crest tesztre AI-jal, és az volt, hogy volt egy kép, ami egy forgalmi helyzetet ábrázolt. Most ez jutott eszembe, de ez nagyon egyszerűen tükrözi. Fizetős AI-ról beszélünk, nem mondom a cég nevét, mert nem akarok senkit üzletileg hátrányba hozni, de a lényeg az, hogy egy tök egyszerű jobbkezes szabály, de szemből is jött autó, és egy olyan egyszerű helyzet volt, amit azt gondolom, hogy egy általános iskolás gyerek, aki már foglalkozik kresszel, kerékpározik, jobbkész szabály, az AI nem tudta megoldani ezt az egyszerű szabályt, sőt hülyeséget mondott. És ebben az volt számomra félelmetes, bár majd mindjárt mondok még hozzá dolgot, hogy igazából AI-ról beszélgetünk, az emberek feltételeznek valamit, hú, ez mennyit tud. Ez az egyik, amit most ilyen bagatell példát, hogy mondjak. De múltkor beszélgettem egy amerikai cégnél dolgozó informatikus vezetővel, aki amerikai piacra szoftvereket fejlesztenek, és konkrétan biztosítási területen fejleszt bizonyos szoftvert, és azt mondta, hogy náluk, mint ahogy sok cégnél kötelező használni az AI-t, mert ez egy trend, de mondta, hogy az ő tapasztalata meg az, hogy és olyan fizetős AI-t használnak, ami egy magasabb szintű, mint amit mi mondjuk úgy, hogy a lakossági és kisvállalati szegmensben sokan használnak, ahhoz képest ők egy kiemeltebb előfizetést használnak, horror összeget mondott, mert sok minden szoftver, sok minden AI van, amit használnak, nem csak egy, de azt mondta, hogy rengeteget kell ellenőrizni az AI-t, kontrollálni, pont ugyanez, amit az előbb elmondtam, egy kis bagatell példám. Igen, ez nagyban egy szoftvernél kódot iratnak, vagy ahhoz használják az AI-t, és nagyon sok a visszaellenőrzés, és ő személy szerint ő azt mondta, hogy ha felvennének embereket, szerinte jobb lenne a végeredmény, és konkrétan azt is mondta, hogy egész biztos, és ő magának így készít egy olyan kis bevédi magát, hogy amikor a termék piacra fog kerülni, validálják, stb. Szerintem még ki fognak potyogni majd olyan problémák, ami elég komoly üzleti és pénzügyi problémát fog okozni a cégnek, és akkor, hogy ne őt vegyék elő, aki ennek az egész
1: Lebiztosította magát.
2: Aha. Igen, és ő szólt a vezetőknek, hogy tudja, hogy AI trend van, és tudja, hogy az AI, és nem is vagyok az AI ellen, mert én is szeretem, és én is használom, de egy ilyen kettőséget érzek. Az embernek olyan könnyű lenne megbízni, hogy jó, az AI, és én is vettem észre olyat, hogy beküldtem egy Excel táblázatot, csináljon belőle statisztikát, meg csinált a statisztikát, és ha nem ellenőrzöm vissza, abban is olyan hibákat találtam, és döbbenet, hogy így azt gondolt, hogy megkönnyíti a munkát, és bizonyos szempontból könnyít, de a másik oldalon mégiscsak ott kell lennie az embernek, és kell vele foglalkozni. Úgyhogy egyelőre a kérdésre a válasz, én azt látom, hogy az ember az egy fontos kreativitás stratégia, kontroll, és az AI jelenleg még nem tartott, ahol amit most mondtam, amit az ember megcsinál. Igen, megír ilyen sablon válaszokat, megcsinál stratégiát és a többi, de a mélységek azok mégiscsak hiányoznak, mégiscsak ő statisztikai alapon dolgozik, az embernek meg van egyfajta, tehát a pszichológia, az érzés, az érzelmek, ezt még az AI nem tudja produkálni, ezt csak utánozza, de az nem valós.
1: Igen, egyébként hallottam azt is, hogy van, aki ilyen AI coach-sal beszélgeti meg a problémáit, és akkor ez a ilyen megértelek téged, és neked nagyon nehéz lehet típusú visszajelzések, ezek ilyen, ez a tanult, betanult empátia, az nem tudom, hogy mennyire helyettesíti azt, amikor valaki tényleg, mint egy személy érzed azt tőle, hogy ő valóban együttérző. De ha már az AI-nál tartunk, akkor mondjuk tudsz mondani egy nagyon egyszerű példát arra, hogy mondjuk ti tényleg teljesen ártalmatlanul hogyan használjátok az AI-t a mindennapi online marketingben? Milyen AI-t? Mert az AI-t azt úgy beszélünk róla, mint hogyha ez ilyen egy valami lenne, de hát ez valami olyan durva törzs, mint egy nép. Úgy tudom elképzelni, hogy az AI az egy ilyen, az egy nép, népcsoport, és kismillióan vannak, és az ember már nem is tudja követni, hogy mennyi és milyen féle, de hogy ti milyen féléket használtok, és mire?
2: Jó, gondolod amúgy, hogy ez egy nagy halmaz, egy nép, és azon belül sokfajta kisebb csoport van. Rengeteg AI tools van, rengeteg olyan AI alkalmazás van, ami konkrét problémákra megoldás. Amúgy, ami még nem került elő, csapongok, most annyi minden van a fejemben, tehát használunk olyan AI-t, ami tényleg azt csinálja, hogy ez egy szoftver, magyar csapathoz fűződik a szoftver, és tényleg azt csinálják, hogy te megadod azt, hogy melyik iparágban tevékenykedsz, esetleg van is kedvenced, mert valakinek a weboldala nagyon tetszik, és ez leelemzi a weboldalt strukturálisan, csomó mindent megcsinál, és te tudsz utána csinálni magadnak úgy, hogy piacot kutat neked, célcsoportot kutat, te beadsz. Tehát az AI-ról tudni kell, hogy önmagában nem ér semmit. Ha adatot kap, ugye, amit az előbb mondtam, a statisztikai alapon dolgozik, tehát bejuttatsz adatokat, akkor ő össze tud rakni neked egy sokkal komolyabb, elkészült, legyen az egy weboldal, egy stratégia, amit még az ember finomítani kell, de ad neki egy vázat. Ez, amit mondtam, hogy az embernek a meghosszabbítása, tehát ad egy segítséget. Ugye régen, amikor valamit csinált az ember, akkor végig gondolta maga, rengeteg időt rászánt, és lett egy végeredmény. Most az AI tényleg mint egy eszköz, mint egy seprű, mint a békatalp, amit mondtam, azt a tevékenységet, amire használjuk, az kiegészíti. Az AI-nál nagyon fontos, és az online marketingben, amiről nem beszéltünk, az pedig ott is megint speciális szoftvereket használunk, SEO-nak hívják azt, vagy SEO, amikor valaki a keresőbe beír egy szót vagy kifejezést, és mögötte az, hogy az én termékem vagy szolgáltatásom az első oldalon minél előbb jöjjön elő, ezt hívják SEO-nak, azaz én jöjjek fel, amikor a adott keresés van. Na de ezt most már leváltotta azt, hogy sok ember azt kezdte el csinálni, hogy leírja a problémáját, hogyan kell a szöget beverni a falba, és milyen kalapáccsal, milyen szöggel, és megjelenik egy AI, vagy eleve már egy AI, tehát megjelenik AI, arra gondolok, hogy a Google-nél már ott van az AI keresés, vagy eleve sokan használunk én is, AI szoftvert, és odaírjuk be a problémánkat. És az ott gyakran az megint kérdés, hogy mennyire valósan, de azért az emberek, hogy fogalmazzak, lusták, és úgy kicsit támaszkodnak rá, túlzottan is, de a lényeg az, hogy tényleg elvégez egy bizonyos tevékenységet, és ott bead esetleg hozzá az eseteknek a többségében, amikor én kérem is azt, hogy ez is ez a problémám, ezt szeretném, hogyan oldjam meg, és akkor ő belinkel egy forrást, és ezt AEO-nak hívják, amikor a AI-os keresések, tehát mesterséges intelligencia szoftverben keresek, hogyan valósítsa meg, ez egy megint egy új terület az online marketingen belül, hogy az én weboldalam, az én szolgáltatás, én ott feljöjjek. Mm. Ez megint egy külön
1: órákat. Igen, lehet, hogy majd csinálunk egy külön ilyen adást valamikor össze, nem zárom ki, mert egyszerűen tényleg nem bírunk annyi témát így előhozni. Még egy kifejezés eszembe jutott, amikor régen így beszélgettünk, mert ugye mi is egy üzleti körben vagyunk, amikor azt a szót használtad, hogy PPC, engem még ez érdekel, hogy ez mit jelent. Most, hogy így a SEO-t kifejtetted, de hogy a PPC-t is gyakran hallottam, és akkor ezzel együtt kérlek, hogy így fejtsd már az ki, hogy milyen egy online marketinges szürke hétköznapja.
2: Oké. Okay. A PPC, az pay-per-click, ha magyarul, tehát átrakjuk ezt megint ilyen közérthetőre, igazából akkor fizet az ügyfél, amikor kattintanak arra, amit ő hirdet. Lehet ez egy kép, egy videó, egy szöveg, egy link. A lényeg az, hogy ha én létrehozok egy plakátot, ami offline, tehát ami az utcán van, akkor fizetek, hogy létrehozták a plakátot, ott naponta elmegy 10 000 autó, de nem tudom, hogy a 10 000-ből 1 000 vagy 5 ember lesz a végén, aki vásárol, vagy csinál valamit. Mondjuk hányan néznek fel, és akkor hányan fogják fel. Az online marketingben ezzel szemben az a PPC, tehát pay per click, tehát a kattintásért fizet, ott azért fizet, és akkor ezen belül is ezt lehet hogy mondjam, tovább szűrni, hogy konkrétan én miért fizetek, azért, hogy valaki átjön az oldalamra, vagy azért, hogy elvégez valamilyen tevékenységet. De a lényeg az, hogy ez a tevékenység mérhető.
1: Oké. Okay. Tehát akkor igazából az azt jelenti, hogy mondjuk egy plakáttal szemben, hogy itt te pontosan tudod, hogy ki, mikor, mit kezdett azzal a tartalommal, és csak akkor fizetsz, hogyha rá is klikkeltek.
2: Azt, hogy pontosan ki, azt, ki nem, azt tudom, nem tudom, a konkrét nevet nem tudom, meg ez is a GDPR miatt szigorodott.
1: De konkrét ki alatt úgy értem, hogy nagyjából azt be lehet lőni, hogy én egy hány éves, milyen nő vagyok, honnan származom.
2: Igen,
1: vagy
2: igen,
1: nem,
2: igen.
1: Kérdezem.
2: Be lehet lőni, uh-huh. És még azt is akartam mondani, hogy ha ezt elképzeljük, mint egy tölcsér, akkor a tölcsér teteje az, hogy átkattintottak a weboldalamra, de ez csak a tölcsér teteje engem. Az is érdekel, hogy ezren, vagy 10 000-en, vagy 100 000-en jöttek a weboldalamra, de nem ebből van a pénz. Abból van a pénz, hogy hányan vásároltak, azt is lehet mérni például azzal, hogy amikor vásárolnak, akkor ott van egy gomb, amire rányomnak, vagy felugrik egy köszönő oldal, lehet ez egy hírlevél feliratkozás is, tehát nem feltétlenül egy vásárlás, tehát sokfajta cél van, vagy az is lehet egy cél, csak még hogy egy árnyaljam a képet, hogy mondjuk egy videót megnéznek, tehát nagyon sok mindent lehet mérni, és azért fizet az ember, amit ő meghatároz.
1: Oké, és akkor köszönöm szépen, és a zárás előtt meghallgatunk még egy zenét, és aztán visszajövünk Szabolcs üzeneteivel, és azzal, hogy milyen konkrét tippjei és ötletei vannak a hallgatóknak. Most hallgassunk egy kis zenét.

0: Sávváltás az üzletben. Döntések, amik új irányt szabnak.
1: És akkor elérkeztünk lassan az adásunk végére. Nagyon gyorsan elszaladt az idő. Ugye most már közel másfél órát beszélgetünk Sárközi Szabolcsal, a marketing prezident képviseletében, aki az online marketingben, hát most már nem csak a rejtelmeibe vezetett be, hanem éppen azon gondolkodtam itt végig, meg mondtam is a Szabolcsnak, hogy én nagyon-nagyon sokat tanultam. Ugye nekem is szervezetfejlesztőként ez az egyik ilyen vakterületem, vagy vakfoltom a marketing. Amikor például cégekkel dolgozunk, akkor ez az a terület, ahova ugye mindig külsős szakembereket hívunk be. Úgyhogy akkor így zárásként arra kérlek, Szabolcs, hogy egyrészt így foglald össze, hogy hogyan telik egy online marketinges napja, ugye egy könyvelő három napja alapja, hogyan telik egy marketinges öt napja egy héten, vagyis hát egy kicsit mutasd meg, hogy mit csináltok tényleg valóságban, illetve hogy így a végén van-e valami olyan jó hasznos tanács, üzenet, olyan hallgatóknak, akik most éppen azon gondolkodtak, vagy ha meghallgatják később ezt az adást, visszahallgatják, hogy na, akkor az online térben kéne üzletet szerezni, hogy akkor mi az a két-három jó tanács, amit adnál nekik.
2: Jó, az előbb már kérdezted, és ott nem fejtettem ki, hogy telik az online marketinges napja. Először is mi egy csapat vagyunk. Vannak olyan marketingesek, akik egyénibe nyomják, tehát ő egyedül van. Nálunk úgy néz ki, hogy van egy meeting, ahol egyeztetünk, átbeszélünk dolgokat, és ugye az emberek csoportban szerintem hatékonyabbak, meg tudnak osztani egymással információt, kreativitást, illetve nálunk van mentor is, aki segít. Vannak olyan emberek, akik szakmailag olyan top szinten vannak, és még egyéb forrásból is tudunk táplálkozni, segítséget kapni. Tehát van egy ilyen, ami pszichológia, emberi kapcsolat, de a szakmára van építve, tehát átbeszéljük, és ezért, mivel mindenki lát sok projektet, ez erősíti a tapasztalatokat, és a többi az pedig gép előtt történik, tehát ott vagyunk a gép előtt. Vannak olyan személyek, akik jobban szeretik, van, aki mint például én, hogy én ilyen nagyon embercentrikus vagyok, én egy kicsit így vágyok erre a személyes kapcsolódás, és vannak meetingek, ugye az ügyfelekkel megbeszélések, és van olyan, amikor élőben is tudunk találkozni az ügyféllel, ami nagyon fontos, hogy ez kell, hogy az ügyféllel legyen egyfajta kommunikáció. Ugye mondtam az elejét, hogy mennyire fontos, hogy az elején feltérképezzük, piackutatást csináljunk, megértsük az ügyfél gondolatait, illetve kapjunk egy szakmai információt az ő iparágáról, területéről, és a menet közben pedig ez az összecsiszolódás, ez is egy folyamat, hogy az ügyféllel mi összecsiszolódjunk, milyen az ő munkamorája, hogy igényli a kommunikációt, és akkor van egy oda-vissza kommunikáció, és nekünk ugye hónapokban megyünk előre, heti rendszerességgel kommunikálunk, de minden hónap végén, és akkor itt jön az, amit mondta, hogy megfoghatatlan a marketing, mi megfoghatóvá tesszük, mert számokat küldünk az ügyfeleknek, és a számokon belül is először is igyekszünk vizuálisan megjeleníteni a számokat, és az ügyfeleknek kiemelni azt, ami számára fontos. Ugye az előbb mondtam egy példát, hogy hányan mennek a weboldalra, ez is egy fontos adat, de azért üzlet szempontjából nem ez az érdekes, hanem hányan vásároltak, vagy akinek az a cél, hogy mennyi feliratkozója volt, mennyivel nőtt az adatbázis, és a többi, és a többi. Volt olyan ügyfél, akinek az volt a szempont, hogy az ő videója X nap alatt érjen el több mint 10 000 látogatást, 10 000 megnézést, és akkor ott ezt kellett nézni. Tehát remélem, hogy ezzel válaszoltam.
1: De abszolút, igen, el tudom képzelni. Azért elég változatos, mert hol beszélgettek, hol a számítógép előtt ültök, hol az ügyféllel csacsogtok, hol gondolkodtok. Szóval ez egy tök izgalmas munka is tud lenni.
2: És van benne egy kis stressz is, mert határidő, vagy igen, amikor hirtelen jön egy kérés, most csináljuk ezt, azt, vagy a technika ördöge az ugye sosem alszik, és akkor mindig tud jönni valami, amit meg kell oldani, tüzet kell oltani.
1: Jó, hát ez egy izgalmas munka, úgyhogy egyrészt, ha bárkit egyébként mint szakma érdekel, akkor szerintem még az is lehet, hogy kedvet is tudtál csinálni bárkinek a hallgatók közül, és akkor zárásként van-e néhány jó, hát mondjuk így tipped, vagy üzeneted, hogy mi az, amit ebben az online marketingben így a legjobb, hogyha megértünk mi, mint felhasználók, vagy mondjuk így potenciális ügyfelek, mi az, amit nem szoktunk megérteni, jó lenne, hogyha tudnánk, hogy mi a mi felelősségünk a másik oldalé, szóval így mi az, amivel így lekerekítenéd ezt az egészet most.
2: Én az első, amit mondanék, én is így gondolom, lehet, hogy tévedek, hogy józan paraszt ész, mit értek ez alatt? Az, aki hozzánk ügyfélként jön, vagy bármilyen marketingeshez ügyfélként megy, ugye ő valamit el akar adni, általában ez a cél forgalmat, vásárlás, szolgáltatás, terméket, És amennyire lehet, próbáljon kihelyezkedni abból a szerepből, hogy ő elad, és próbáljon meg azt elképzelni, amikor ő vásárol, mit értek az alatt, hogy konkrét legyek, hogy végig gondolni, hogy milyen problémára ad ő választ, milyen vágyra ad ő választ, és ami nagyon fontos, nem hozom be ezt a szakmai kifejezést, miben egyedi ő, miben más? Ugye van az a klasszikus dolog, hogy Törökországban bemész a bazárba, és ott van egymás mellett nem tudom hány aranyüzlet. Sosem értettem, hogy miért van, aztán később megértettem a történetet, hogy egymás mellett vannak, de ez nagyon fontos a marketingben, hogy tudjál, ha más nem, egy sztorit mondani, hogy mi a te sztorid, de általában azért az a tapasztalatom, hogy mindenkinek van egy kicsi vagy nagy egyedisége, amit el tud mondani az ügyfélnek, hogy azért engem válasz, mert. Aztán érdemes azt is végig gondolni, bármilyen marketinges szolgáltatást keres meg valakit, tehát egy végig gondolja ezt, hogy és ki az ő célcsoportja, de nem úgy, hogy ő magát, így, jó, ez a célcsoportom, esetleg beszélgessen az ügyfeleivel. Például egy tök hasznos dolog, ha megnézed a legjobb ügyfeleidet, akik a legtöbbet vásárolnak nálad, akikkel legjobb a együttműködés, tehát könnyű, jó ügyfélnek nevezed, és annak felteszel kérdést, miért én, milyen problémádat oldom meg, milyen problémára kerestél megoldást, amikor minket tettem, miért minket választottál. És amikor ezekre a kérdésekre megkapod a választ, és ezt lejegyzeteled, ez a legjobb, vagy ők leírják, és ugyanezt, ezeket a kérdésekre, ugyanezeket a válaszokat megadod a marketingesnek, sőt, fel is használod, akkor hasonló-hasonló elven, hasonló ilyen ügyfeleket fogsz bevonni. Ez a legalapvetőbb válaszom.
1: Köszönöm szépen. Hát ez egy ilyen körbe egy ötös lista, amit most elmondtál. Ez nagyon-nagyon jó volt ezt végighallgatni, és azt gondolom, talán a kedves hallgatók is megerősíthetik, hogy egy ilyen gyors talpalót kaptunk arról, vagy legalábbis én, hogy mi is ez az online marketing, teljesen másképp állok föl, mint ahogy leültem. Ez nagyon, nekem ez nagyon fontos volt. Kicsit a köd is eloszlott, a misztikum körülötte. Nagyon jó hasonlatokat mondtál, és ezeken keresztül nagyon jól meg lehetett érteni, hogy tényleg józan paraszti ésszel mi is pontosan a marketing. Úgyhogy egy jó nagy szelet ez, de mégis sikerült szerintem egy átfogó képet adni, úgyhogy azt kérem a hallgatóktól, hogy amit most a Szabolcs elmondott, ezeket gondolják végig, tehát már úgy érkezzenek, akkor ezek szerint azt mondod, hogy úgy érkezzenek a marketingessel, az online marketingessel, hasznos úgy érkezni, hogy már van valami adat a fejemben, valami elképzelés arról, hogy kiknek mit és miért akarok szolgáltatni, és ha lehet, akkor ezeket az infokat ne az AI-tól kérdezzem meg, hanem az élő ügyfeleimtől, mert nagyon sokszor hallottam mostanában, hogy az ilyen marketing briefeket, tehát ezeket a kérdésre adott válaszokat is az AI-jal iratja meg valaki, hát ez szerintem ez a legnagyobb baromság, de lehet, hogy majd valaki megcáfol, hanem hogy azokkal az emberekkel kell ezt megbeszélni, akik már valóban a való életben is vásároltak, vagy vettek tőlünk vagy tárgyat, vagy szolgáltatást. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, Szabolcs. Szívesen. Én még itt elhallgattalak volna nagyon sokáig, de hát a műsoridőnk lejárt, és ez volt ma a sávváltás az üzletben. Az online marketingről beszélgettünk Sárközi Szabolccsal. Nagyon köszönöm mindenkinek a figyelmet, és jövő héten ugyanígy 6 órakor egy következő izgalmas témával fogunk majd jönni. Addig is mindenkinek nagyon kellemes estét, és hogyha éppen ott tart, hogy a honlapját vagy az online jelenlétét szeretné egy kicsit felpörgetni, éppen ott tart az üzletében, hogy az online digitális térben akar üzletet szerezni, akkor ne tartsa vissza magát, te tudj jól róla, hogy az idővel és egy kis költséggel is jár. Köszönjük szépen, és minden jót, én Simon Ildikó voltam, és ez volt a sávváltás az üzletben. További szép estét kívánok!
3: Ez volt a sávváltás az üzletben, a poptarisznya.hu-n.
0: Találkozunk jövő szerdán 18 órakor. Addig is vezessetek óvatosan, és ha kell, váltsatok sávot bátran.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Sztárok a poptarisznya.hu-n.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bug Parts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmódfesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
0: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
3: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
3: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Szereti a podtalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket? Akkor mondja el ismerőseinek, hogy ők is szerethessenek minket.
1: Ez a podtalisznya.hu.

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombovári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gultotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombovári Gáborral, itt a poptarisznya.hu.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmodsz?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmódfesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
4: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
5: Pop

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Állóképp! Fogadja a következő slágert itt, a poptarisznya.hu-n!

0: Ba-doop, boom, boom. Ba-ba-doo-bap, ba-doop, wap, bam, boogie. Ba-ba-doo-bap, ba-doop, boom, boom. Ba-ba-doo-bap. Let's go, let's go.
1: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim.
2: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele. Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
3: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
2: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyar.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
1: Ez a poptarisznya.hu,
4: ahol a slágerek randevúznak.

0: hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
1: Éjjel nappal.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen Fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény. Poptarisznya.hu. A legnagyobb.

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
1: Éjjel nappal.

vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon? Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekességről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznó oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű. Facebook.com

0: Poptarisznya.
1: Sláger, sláger után.

0: Érdekelnek az öreg autók?
1: Szívesen lennél a Balatonon a családoddal vagy a barátaiddal?
2: A Volkswagen logó sziluettjével álmod?
1: Akkor köztünk a helyed.
0: Somogyi Volkswagen nyár. Nemzetközi Volkswagen Fesztivál. Már 6. alkalommal. Össznépi autós és életmód fesztivál Balatonberényben július 14-e és 19-e között Volkswagenekkel, családi programokkal, zenével, poptarisznyával.
1: Most miért? Hát a Beethovennek is volt bogara. Volkswagen.
2: Na, szóval ez egy autós fesztivál, ahol az egész család kikapcsolódhat, hisz nem csak a fiúkra gondoltunk programok terén, hanem a gyerekekre és a csajokra is.
3: Leszen zene, tánc, nóta, kacagás, játékok, nyeremények, fellépők, lelépők, átlépők, balatoni fürdőzés, speciális járművek, evés, ivás, szalonnasütés, alvás, meg minden.
2: Mikor? Hol?
0: Július 14-e és 19-e között Balatonberényben, a Kócsak Kempingben.
1: További információk a www.nyár.hu és a poptarisznya.hu weboldalain. Mindenkit szeretettel vár a Bugparts Kft., a poptarisznya.hu csapata és Popovics Laci, no meg a főszervező, Hudák Misi.
0: Somogyi Volkswagen nyár, nemzetközi Volkswagen fesztivál, mert együtt lenni egy életre szóló élmény.
4: Egy újabb sláger itt a poptarisznya.hu-n. Yeah!